0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostotva, Iodin FM.
1: Klasszne Radio.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классный радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM. Це Радіо Пульс. 92,1 FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebben.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

Ben, bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Пітура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 12 жовтня, понеділок, з вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Teljes befejezéséhez közeledik a Beregszászi Linner Bertalan Kórház építési projektje, amelyen csaknem 4 évtizeden át dolgoztak. Az ukrán egészségügyi miniszter pénteken kárpátaljai munkalátogatása keretében felkereste a Beregszászi Kórházat, ahol nemrég fejeződött be az új, 5 emeletes gyógyászati épület tömbépítése. Az új épületben gyermekgyógyászati, sebészeti, szülészeti, nőgyógyászati osztályt, valamint anesteziológiai és intenzív terápiás részleget alakítottak ki. Viktor Ljáskó, ukrán egészségügyi miniszter a látogatás során hangsúlyozta, a korszerű egészségügyi intézményeknek megfelelő körülményeket kell biztosítaniuk mind a betegek, mind az egészségügyi dolgozók számára. Az egészségügyi minisztérium vezetője hozzátette, hogy az intézmény infrastruktúrájának fejlesztését a dolgozók méltó támogatásának is kísérnie kell. Mint mondta, jelenleg országszerte 342 egészségügyi intézmény építése és felújítása zajlik, összesen 27 milliárd hrivnyi értékben. A következő évre további 17 milliárd hrivnyát különítettek el az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére. A legfontosabb feladat, hogy ezek az intézmények betöltsék alapvető küldetésüket. Életeket és egészséget mentsenek, segítséget nyújtva mindazoknak, akiknek erre szükségük van. A helyi vezetésnek és az egészségügyi intézmény vezetőjének azt a feladatot adtam, hogy 2-3 héten belül térjenek vissza hozzám a további teendőkre vonatkozó javaslatokkal. Azt szeretnénk elérni, hogy az infrastruktúra fejlesztése az egészségügyi dolgozók számára is pénzügyi ösztönzőket teremtsen, és a fizetésük megfeleljen annak a bérszínvonalnak, amelyet az egészségügyi rendszerben célként határoztunk meg. Ez közös munka. A feltételek adottak ahhoz, hogy tovább lépjünk és fejlesszük az ukrán egészségügyet. Ezúton is őszintén köszönöm mindazok munkáját, akik részt vettek a projekt megvalósításában, mind az állami szervek, mind pedig a segítséget nyújtó, jótékonysági szervezetek részéről. Ez ismét bizonyítja, hogy bármilyen beruházás befejezhető, függetlenül attól, mikor kezdődött el, még hadiállapot idején is. Annak érdekében, hogy segítséget nyújthassunk azoknak, akiknek szükségük van rá.
4: Проєкт будівництва Берегівської лікарні, робота над яким тривала майже 4 десятиліття, підходить до повного завершення. В рамках робочої поїздки на Закарпаття у п'ятницю міністр охорони здоров'я України відвідав Берегівську лікарню імені Бертолона Лінера, де нещодавно завершили будівництво нового 5-поверхового лікувального корпусу. Тут облаштували дитяче, хірургічне, акушерсько-гінекологічне відділення, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Як зазначив Віктор Ляшко під час візиту до лікарні, сучасні медзаклади мають забезпечувати належні умови як для пацієнтів, так і для медиків. Очільник Міністерства охорони здоров'я також додав, що розвиток інфраструктури установи має супроводжуватися гідною підтримкою працівників. Далі ви чуєте слова міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.
5: Наразі в країні реалізується 342 проекти будівництва і реконструкції закладів охорони здоров'я на суму 27 мільярдів гривень. На наступний рік передбачено ще 17 мільярдів гривень на інфраструктурні об'єкти. Ключова задача, щоб ці інфраструктурні об'єкти потім виконували свою ключову місію, рятували життя і здоров'я тим, хто її потребує. І у мене, ну, якби завдання для місцевої влади, для керівника закладу охорони здоров'я, повернутися до мене за 2-3 тижні з пропозиціями, що потрібно додатково зробити, щоб оця інфраструктурний об'єкт приніс і фінансові стимули для медичних працівників. Що рівень зарплати у медичних працівників відповідав тому рівню, яку ми декларуємо для системи охорони здоров'я. Це спільна робота. Реально умови створення, рухатись вперед, розвивати українську медицину. Ще раз щиро дякую всім, хто був долучений і зі сторони державної влади, і зі сторони організацій благодійних фондів, які допомагали. Тому що це чергове показує, що будь-який об'єкт, незалежно від того, коли він розпочинався робити, реалістично завершити навіть під час воєнного стану, для того, щоб надавати допомогу тим, хто її потребує.
3: A Beregszászi Linner Bertalan Kórház 3 támogatási hullámban összesen több mint 22 millió hrivnya értékben kapott orvosi berendezéseket a magyar kormány támogatásával. A kórházban tett látogatás során Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke arról beszélt, hogy a beruházás nem csak a jelenlegi betegellátás segíti, hanem a jövőre nézve is fontos előrelépést jelent. Mint fogalmazott, a szervezet a továbbiakban is kész támogatni a kárpátaljai közösségeket. Néhány perc múlva Gáncs Kristófot, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnökét hallhatják, a helyszínről ukrán tolmácsolással együtt.
4: Берегівська лікарня імені Бартолона Лінера отримала медичне обладнання за підтримки уряду Угорщини в межах трьох етапів допомоги на загальну суму – понад 22 мільйони гривень. Під час візиту до медичного закладу голова Угорської комунічної служби допомоги наголосив, що це оснащення сприятиме не лише покращенню нинішнього лікування пацієнтів, а й стане важливим кроком для розвитку лікарні в майбутньому. За його словами, організація і надалі готова підтримувати громади Закарпаття. Далі ви чуєте коментар голови Угорської комунічної служби допомоги Кріштофа Ганча безпосередньо з місця події з українським перекладом.
6: Nagyon meggyőző volt a bejárás.
7: Szép hidegként, hogy provelit, szóval volt dúzsa pozitívna.
6: Szépen gratulálok mindenkinek, aki részt vett ebben a beruházásban, mert világszínvonalat teremtett.
7: Hogy brali účest v tomu vynovlení korpusa, це міжнародний рівень ми сьогодні.
6: Az Ökumenikus Segélyszervezet közel három évtizede nyújt segítséget Kárpátalján és Überegszázban.
7: A dopomogi приблизно 30 років надає допомогу на території Закарпаття.
6: És a háború kezdete óta pedig közel egy millió embernek segítettünk.
7: A spočátku війни ми допомогли майже мільйону населенню.
6: Ennek a kórháznak a támogatás sem a kezdődött, három hullámban több mint 22 millió hrivnya értékben nyújtottunk támogatást. Finanszoló
7: dopomogatói lékárny počalász na szegodnyi, a priblizno v troch etapach, co priblizno 22 milióna.
6: A támogatások mögött pedig a magyar kormányzat, a Hungary Helps program finanszírozása van.
7: Za cioi dopomogu stojit Hungary Helps programa i ured Ugorszyny.
6: Az Ökumenikus Segélyszervezetnél sokszor érezzük úgy, hogy csak sebeket kötözünk be a munkánk során.
7: Dużo często w ekonomicznej służbie my odczuwajmy takie, że my tylko zalikujemy rany.
6: Mert nem vagyunk egészségügyi szervezet.
7: Bo my nie jest egyszerűen
6: mi lelki sebeket tudunk gyógyítani, társadalmi sebeket igyekszünk gyógyítani. De ma azt éreztem ennél a kórháznál, hogy itt valami több történik, nem csak sebeket kötözünk be, hanem ez már egy jövőben mutató beruházás.
7: Ale сьогодні, коли я побачив цю лікарню, я зрозумів, що ми лікуємо не тільки душевні рани, але ми вже лікуємо все.
6: Nagyon köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy bekapcsolódjunk a magunk szerény eszközeivel, a magyar állam támogatásával ebbe a beruházásba. Úgyhogy elődöm Lehel László, úgy én is állok az önök rendelkezésére, és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetre számíthatnak a jövőben is.
7: Így zi svojej strony, i z strony Lehel László, aki był moim popередником, my zawsze budemo dolučatися i dopomagati.
6: Köszönjük az együttműködést a helyi vezetőknek, az ország vezetőinek, és hát folytatjuk a munkát.
7: Дякуємо за співпрацю на державному рівні і на місцевому рівні.
3: Bejelentette az Ungvárt elkerülő M08-as főút rekonstrukciójának tervét Ukrajna újjáépítési, infrastrukturális és közlekedési minisztere Mikola Kalasnyik. A bejelentés a Kárpátalján megrendezett első országos növekedési infrastruktúra Kárpátalja fórumon hangzott el. A miniszter kiemelte, hogy a projektet állami szinten és az európai partnerek részéről is támogatják. A következő lépés az, hogy még az idén elkészítsék a szükséges tervdokumentációt, jövőre pedig megkezdődjenek a felújítási munkálatok. Ez már a közlekedési infrastruktúra fejlesztés irányuló stratégia megvalósításának kezdetét jelenti. Az M08-as út bővítése Ukrajna és Kárpátalja számára egyaránt fontos, hiszen ezen az útvonalon keresztül kapcsolódik majd be az ukrajnai közlekedési hálózatba a Szlovákiából érkező D1-es autópálya. Mindenről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
4: Miniszter z відновлення infrastruktury ta transportu Ukrajny Mikola Kalas

0: Egy perc is elég ahhoz, hogy más szemmel lásd a napod. Ez az Útravaló, ahol a hétköznapok találkoznak az igével. Maradj velünk!
1: І однієї хвилини достатньо, щоб інакше поглянути на світ. В ефірі рубрика «У дорогу», де щоденне життя зустрічається зі Словом Божим.
2: Megbecsülés, jó szó, saját magunk megbecsülése, avagy önbecsülés. Mai világunkban az emberek önbecsülésével gond van. Bármely pillanatban elveszíthetjük állásunkat, és rádöbbenhetünk arra, hogy a társadalom számára semmit sem érünk. Ennek az a következménye, hogy oly sok ember nem találja a helyét, lecsúszik, a társadalom perifériájára kerül. Ebből aztán következik az alkoholizmus, a kábítószerezés, és még oly sok minden rossz. És az ember nem tud magához egy jó szót mondani. Az ember nem ér semmit, ezt hirdeti a társadalom, a média, és ezt nagyon sokan el is hiszik. Aki így ítéli meg magát, annak a környezete is sérül. Egy olyan családban, ahol az édesapa vagy az édesanyja így gondolkodik önmagáról, ott a gyermekek is megkeseredettek, és hasonlóan önbecsülés nélküliek lesznek. Megdöbbentő, hogy mindez mennyire látszik a fiatalokon. Hosszú éveket ülnek az iskolapadban, és rá kell döbbenniük, hogy mindez felesleges volt. A diplomájuk, képzettségük egy fabatkát sem ér. Valójában ez a világ helyes rendje? Valóban emberi életeknek kell tönkre menni? Magukat a nullával kell egyenlővé tenni? Az ember beugrott a mókus kerékbe, és nem tud kiszabadulni, csak hajtja és hajtja, de nem jut sehova. A baj akkor kezdődik, ha kezd rádöbbenni, hogy mindent feleslegesen tesz, és ha ilyenkor nem jön valami külső segítség, biztatás, akkor mindennek vége. Sokan úgy gondolják, hogy nem adnak bele mindent, talán az ő hibájuk, hogy nem jutnak egyről a kettőre. De minden ez ellen küzd. A reklámok meg akarják mondani, hogy mire van szükségünk. A munkahelyeken az embereket inkább, mint robotokat használják, és nem úgy, mint kreatív, gondolkodó lényeket. Mit tehetünk? Van-e ebből kiút? Az önbecsülését vesztett ember vajon visszatalálhat-e? Sokat segíthet, ha elindul a szekér, önbecsülése annak az embernek van, akit becsül a környezetem. Éppen azért az önbecsülés és a megbecsülés szorosan összetartozik. Ha nem lesz változás, és a társadalom nem keres kiutat, akkor egyre nagyobb problémákkal nézünk szembe. Nem igaz, hogy az ember ennyire nem érne semmit. Nézve és vizsgálva ennek a világnak az élővilágát, még mindig azt látjuk, hogy a legmegbecsültebb élőlény az ember. Az ember képes arra, hogy szeressen, hogy gondolkodjon és beszéljen. Mindez mindennél többet jelent. Ebben a világban különösen meg van becsülve az ember, minden élőlénynél több, és ennek a világnak a rendjében a legfontosabb helyet foglalja el. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Az önbecsülés a megbecsülés következménye. A környezete által meg nem becsült ember magát sem becsüli. Ha kimegyünk az ajtón, és a városban sétálva elesett emberekkel találkozunk, akkor próbáljunk feléjük jó szóval és megbecsüléssel fordulni, hogy az önbecsülésük éljen, és ne halljon meg teljesen.
0: A mai Útravaló véget ért, de az üzenete elkísér. Tarts velünk legközelebb is!
1: В ефірі прозвучала рубрика «У дорогу». Нехай почуте послання супроводжуватиме вас протягом усього дня.
3: FM 92.1 Пузус Радіо. Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Nikola Kalasnyik. A bejelentés a Kárpátalján megrendezett első országos növekedési infrastruktúra Kárpátalja fórumon hangzott el. A miniszter kiemelte, hogy a projektet állami szinten és az európai partnerek részéről is támogatják. A következő lépés az, hogy még az idén elkészítsék a szükséges tervdokumentációt, jövőre pedig megkezdődjenek a felújítási munkálatok. Ez már a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére irányuló stratégia megvalósításának kezdetét jelenti. Az M08-as út bővítése Ukrajna és Kárpátalja számára egyaránt fontos, hiszen ezen az útvonalon keresztül kapcsolódik majd be az ukrajnai közlekedési hálózatba a Szlovákiából érkező D1-es autópálya. Mindenről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
1: Miniszter z відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник анонсував реконструкцію автошляху М06 обхід міста Ужгород. Під час першого всеукраїнського форуму «Інфраструктура росту Закарпаття», що відбувся в області, він наголосив на тому, що цей проєкт має підтримку і на державному рівні, і серед європейських партнерів. Найближчі кроки цього року – виготовити проєктну документацію, а наступного – розпочати ремонтні роботи. Це вже старт реалізації нашої стратегії розбудови транспортної інфраструктури. Розширення дороги М08 важливе для України та Закарпаття, адже саме вона прийматиме на нашій території автомагістраль Д1 зі Словаччини. Про це йдеться в повідомленні керівника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
0: Újabb késes támadás történt Lengyelországban. Ezúttal két utas sérült meg egy autóbuszon. A varsói rendőrség egy férfit keres, aki október 10-én este késsel támadt rá két utasra az egyik városi járaton. A rendőrség tájékoztatása szerint mindkét sérült férfi. Mindkettőjüket kórházba szállították. A támadó a mentőegységek kiérkezése előtt elmenekült a helyszínről. A rendőrség már azonosította a feltételezett elkövetőt, és folytatja a keresését. A támadás indítéka egyelőre nem ismert, írja a korrespondent.net. Az eset fokozott biztonsági intézkedések közepette történt Lengyelországban. Miután az ország keleti részén több iskolában is késes támadás történt, a rendőrség csak nem 50 ezer oktatási intézményt ellenőrzött, és 76 embert vett őrizetbe. Az intézkedések célja a gyermekek, a fiatalok és az oktatásban dolgozók biztonságának megóvása.
1: Новий напад з ножем у Польщі. Постраждали два пасажири автобуса. У Варшаві поліція розшукує чоловіка, який ввечері 10 жовтня поранив ножем двох пасажирів одного з міських автобусів. За даними правоохоронців, поранень зазнали двоє чоловіків. Обох доправили до лікарень. Нападник утік ще до прибуття екстрених служб. Поліція вже встановила ймовірного підозрюваного та продовжує його пошуки. Що саме стало причиною нападу, наразі невідомо. Інцидент стався на тлі посилення заходів безпеки в Польщі. Після кількох нападів із ножами у школах на сході країни поліція перевірила майже 50 тисяч освітніх закладів і затримала 76 осіб. Мета перевірок – захистити дітей, молодь і працівників освіти, пише кореспондент.net.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Borult hűvös idővel köszöntött be a hét. A reggeli órákban 8 fok lehet a levegő hőmérséklete, ez később fokozatosan emelkedik 13-18 fokig. A hétvégi jelentősebb esőzések után ma már nem várható csapadék.
1: Тиждень розпочався з похмурої та прохолодної погоди. З ранкових плюс 8 градусів у наступні години температура повітря підніметься до плюс 13, а згодом до плюс 18. Після значних дощів на вихідних сьогодні опадів не прогнозується.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Mint ahogy korábban hirtattunk róla, iskolák közötti kerékpárversenyt rendeztek a Beregszázi Kossuth téren, ahol a Beregszázi kistérség középiskoláinak 8 csapata mérte össze tudását. A résztvevők egyéni és csapatversenyben is megküzdöttek egymással. A fiúknál az első helyet Alex Tarasov, a másodikat Dmitro Hudák, a harmadikat pedig Márk Cseresnya szerezte meg. A lányok egyéni versenyében Veronika Szermányák végzett, az élen mögöttek Karolina Pirinez és Vanessa Sepelja zárt. A csapatversenyben a Zrínyi Ilona Liceum szerezte meg az első helyet, a Platán Liceum lett a második, míg a Kossuth Lajos Liceum a harmadik helyen végzett. Bobik Román a Pulzus Rádió külön díját kapta, miután kitartásával és csapattársai iránti hozzáállásával érdemelte ki az elismerést, amit Barta Miklós, a Pulzus FM ügyvezető igazgatója adott át. Как мы раньше поведомляли на площі Кошута у Бергові відбулися міжшкільні велоперегони, у яких взяли участь 8 команд закладів середньої освіти Бергівської громади. Учасники змагалися як в індивідуальних, так і в командних дисциплінах.

0: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

A család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыгьяна Стопа и один ФМ. Классное радио в дорогу.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálás szívvel köszönjük te néked, hogy ma reggel is hozzád jöhetünk. És valóban oly csodálatos bizonyság az a mi szívünkben, hogy senki és semmi nem árthat, amikor ott vagyunk a te jelenlétedben, oltalmadban, mert nincs nálad nagyobb. És még akkor is, amikor a szívünk vádol, Urunk, akkor is te nagyobb vagy a mi szívünknél, a mi kétségeinknél. Hálás szívvel köszönjük, hogy szent lelked által erősíted a mi szívünket benned. Kérünk téged ma reggel is, így szólj hozzánk, így jöjj közénk, és engedd értenünk akaratodat. Kérünk, vezess minket. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. János apostolnak első leveléből, a negyedik rész első 6 verséből. Míg az ige szakasz felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket. Ha Istentől vannak-e, mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. Valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. És az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő, és most e világban már ott van. Ti az Istentől valók vagytok, legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől valók vagyunk, aki ismeri az Istent, hallgat ránk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévejgésnek lelkét. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! János apostol az az utolsó apostol, aki már sok mindent megélhetett. Tudjuk róla, hogy ő volt az az egyetlen apostol, aki legtovább élt, és legtöbb mindent élt át. Sőt, élete végén, hát azzal a megtapasztalással élni, hogy azok, akikkel együtt követte Krisztust, valóban szolgatásaként, apostolokként, tanítványokként, nagyon szoros kapcsolatban voltak, bár mindenki az Isten más irányba vezetett, és mindenki végezte a maga szolgálatát, de János mégis egy egészen egyéni utat jár be, és ami az útra jellemző, számomra egy nagyon kiemelkedő Jánossal kapcsolatosan, az az, hogy a személyiségétől nem lehet elválasztani az evangéliumát. Van Jánosnak egy egyénisége. Tehát már látjuk Jézus mellett, amikor egészen másképp van ott a tanítványok között, vagy Jézus mellett, mint a többi. Nem véletlen, hogy ilyeket olvasunk róla, hogy Jézus kebelére fekszik. Nem véletlen, hogy ilyen nagyon szoros kapcsolatban látjuk. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, hogy itt van a te anyád, és itt van asszony a te fiad. Tehát kicseng ebből az egészből, hogy valami egészen más érzelmi kapcsolat van ott Jézus és János között. És az egész élete tulajdonképpen bizonyára ennek a nagyon mély megtapasztalásnak a megélése. Elegész odáig, hogy ha a leveleit figyeljük, vagy a jelenések könyvét, látjuk azokat a mélységeket, amiket nem sok tanítvány élt át. Azok a látomások, amiket a Jelenések könyvében János láthat és aztán leírhat, még talán párról mondhatjuk el azt, amikor ő maga beszél arról, hogy a harmadik égig ragadtatott. Tehát fontos látnunk azt, hogy van Jánosnak egy személyisége, amit ő nem csak mond, hanem megél. Mi is ez, ami nagyon jellemző rá? A leveleknél, különösen az első levélnél láthatjuk azt, hogy legfontosabb számára Jézus Krisztus. Ugyanakkor a Jézus Krisztusba vetett hit elmondja azt, hogy ennek van egy megtapasztalható valósága. Nem csak beszélünk róla, hanem ennek konkrét következménye, ahogy más apostolnál is természetesen, de konkrét következménye az, hogy az Isten, tehát Krisztus szeretete kell kézzel foghatóvá válik az emberi kapcsolatokban. Ezért hangzik el sokszor tőle az, hogy mit jelent a tanítványok közötti szeretet. És ezt tudjátok, azért nagyon fontos, mert nem tudjuk elválasztani magunkat az evangéliumtól. Az evangélium, amikor megszólít bennünket, akkor úgy szólít meg, mint akik vagyunk. És az a személyiség, aki én vagyok, tehát azzal tudok odaállni azok elé, akik nem ismerik Krisztust. Ezért a János levelei különösen hangsúlyosan egy ilyen érzelmi oldalt mutat be. Természetesen, amikor ő szeretetről beszél, nem csak egy érzelmi vonalról beszél, hanem a teljes emberről. Ezért fontos az, amikor azt mondja, hogy abban látható, hogy köztetek milyen kapcsolat van. Azaz, tehát nem csak egy érzelmi sík, hanem egy megvalósult, amiben benne van minden egyes tettünk. Tehát miután ezt ugye elmondja, azzal folytatja mai napig a szakaszunk, hogy szeretetben szólítja meg őket, szeretteim, és rögtön egy nagyon elgondolkodható figyelmeztetés hangzik el. Ne higgyetek minden léleknek. Hinni, nem hinni. Nem hinni minden léleknek. És ugye, amikor ezt kimondja, hogy nem hinni minden léleknek, akkor hozzáteszi, hogy vannak, akik Istentől vannak, és vannak, akik nem, tehát hamis proféták, tévtanítók. Nagyon lerövidítve, vagy egyszerűsítve azt lehet mondani, hogy arra hívja fel a figyelmét János az olvasónak, vagy nekünk, hogy nagyon nyilvánvalóvá kell váljék ebben a teremtett világban az igazság és a hazugság. Érdekes, hogy ugye Krisztus után 100 környéke, és már akkor nagy kérdés a hazugság kérdése, a hamisság kérdése, hogy tévtanítással, hazugsággal próbálják meg az embereket félrevezetni. És az azért megdöbbentő, mert azért még emlékezzünk vissza, idősebbek vannak itt, hogy ezelőtt még egy olyan 30 éve azért a kimondott szónak, annak volt hitele, egy kézfogásnak volt hitele. Nem kellett pecsét, aláírás, elég volt egy kézfogás. Pedig ez még csak 30-40 éve. És akkor azt látjuk, hogy itt több ezer évre, tehát majd, hogy nem 2000 évre visszamenőleg, feljön ennek a kérdése, hogy hazug szavak, hazug tanítás. És akkor egy dolgot megállapíthatunk, hogy ha nem is olyan mértékben, mint napjainkban, de ott is fellelhető, és mint fellelhető valóság, figyelmeztet rá János. De azt is hozzá kell tegyük, hogy nem csak 2000 évre visszamenőleg, hanem a világ kezdetétől ott van a hazugság lelke. Ugyanis amikor Ádám és Éva féligasságot hallva, hazugságot hallva helyet ad neki, akkor ebből kiderül, hogy innentől kezdve egy ilyen hamis világ indul el. Egy hazug világ indul el. És fontos azt is látnunk, hogy mibe gyökerezik a ma mindennapi életünknek az a nagyon sok hazug kommunikációja, ami az ember felé nap mint nap minden formában megjelenik. Ez egyértelműen ide vezethető vissza, hogy van az élő Isten, és van, aki próbálja őt másolni hazugsággal, próbálja félrevezetni az embert, a teremtményt. Tehát ott van ennek a mindennapi megtapasztalása. Embereket kell lássunk, akik hamis lélekkel, hamis tanítással, tévtanítással ott vannak körülöttünk. De sohasem csak az embert kell lássuk, hanem látnunk kell azt a lelkiséget, ami a világ fejedelméhez vezethető vissza. Ugyanis, hogyha csak embereket látunk, akkor nagyon könnyen elveszítjük ennek a veszély érzetét. Mert ugye emberekkel kapcsolatosan, tehát megtapasztalásból tudjuk, hogy valakinek nagyon szép szókincse van, és nagyon szépen elő tudja adni magát, és valóban tetszetős, de pillanatokon belül megállapíthatjuk azt, hogy van tőle jobb is, és van, amikor nem sikerül neki olyan jól. És a veszélyérzetünk egyre kevésbé fog figyelmeztetni. Viszont ha folyamatosan tisztában vagyunk azzal, hogy ebben a világban a hamisság lelke ott van, sőt, János szavait hallva, az Antikrisztus ott van, vagy az antikrisztusok, Krisztus ellenesek, ami újra csak gyökerezik a világ fejedelmében, akkor talán kezdjük annak a súlyát érezni, hogy nem babra megy a játék. Nagyon komoly napi harcokról van szó. Naponta megy a harc a te lelkedért, az emberek lelkéért. Naponta ott van a világ fejedelme, és mindent elkövet, hogy még a legkülönbeket is megtévessze. És ez a félelmetes, nem csak arról van szó, hogy valaki megismerte Krisztust, és akkor onnantól kezdve szabad, hanem sőt, azt látjuk, hogy akik megismeri Krisztust, na onnantól kezdve kezdődik el a nagy harc. Addig, míg nem vagyok Krisztusé, addig egészen más jellegű ez a harc. Addig egy hazugságban élek, addig egy megtévesztésben élek, és nem okoz nekem erőltetést, olyan belső lelki harcot. Megdöbbenek dolgokon, ha nem vagyok megváltott ember, megdöbbenek rajta, hogy ez a világ mit tud felszínre hozni, de nem okoz oly mértékű lelki tusát, harcot, mint az, amikor keresztényként, Krisztus követőként szembesülök nap mint nap azzal, hogy mennyi hazugság telepszik ránk. És valahol ez olyan, kedves testvérek, mint amikor valamiről tudomást szerzel, van egy bizonyos információd, és ez másoknak nincs meg, és akkor ennek a tudásnak a gyötrelme, ami ott van felett, benned. Hadd mondjam azt, hogy a keresztény ember tudás gyötrelmében éli a mindennapjait. Tudás gyötrelmében éled a mindennapodat? Mert ez azt jelenti, hogy tudod, hogy érted, naponként megy a harc. Tudod, hogy a világ fejedelme azon van, hogy mindent féligassággal, hazugsággal félrevezessen. És ha ezt tudod, akkor ennek kell legyen egy nagyon nagy súlya rád nézve, magadra nézve, és látva mindazokat, akik ott vannak körülötted. És hadd kapcsoljam ehhez a tegnapi egyik üzenetünket. Miszerint valóban nem jó és rossz ember van, hanem lázadó és duzzogó. És vagy az van, hogy a lázadásomból oda térdeplek, vétkeztem, vagy pedig további lázadásomban, elegészen a haldokláson keresztül a halálba jutok. Vagy duzzogóként, vagy igazolom magamat, folyamatosan mentem magamat, viszonyítom magamat másokhoz, vagy pedig ugyanebben belátom, hogy atyám, vétkeztem. Talán egyik legnagyobb hamisság a napjainknak az, amikor úgy próbálunk keresztény közösséghez tartozni, úgy próbálunk keresztjének lenni, hogy ilyen lépcsőket ugrunk át. És például bűnbánat nélkül, bűnvallás nélkül, bűnbocsánat nélkül valljuk, hogy keresztjének vagyunk. Egyszerűen lehetetlen. Igen, nagyon sok közösség hirdeti azt, hogy közösségünkben öröm, boldogság, erő, hatalom, gondviselés, ez mind igaz és mind fontos. De ha nincs ott annak a felismerése, hogy vétkeztem az égen is ellened, nem vagyok méltó, akkor egy hamis, egy fél igaz, önámító életet fogok élni. Ugyanakkor figyelmeztet János, hogy vegyétek komolyan, hogy vannak hamis lelkek, és azt mondja, próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől van, vagy pedig nem. Próbára tenni, megpróbálni a lelkeket, megpróbálni azt, ami naponként körülvesz minket. Keresztény közösségben, gyülekezetünkben egy nagyon fontos kérdés ez. Hogyan próbálhatom meg, hogy Istentől van, vagy nem? És én azt gondolom, hogy ez időközönként sokaknak egy lelki tusa is. Istentől van, vagy nem? És ugye mi azt szoktuk mondani nagyon sokszor, nagyon leegyszerűsítve, hogy cselekedeteiről, gyümölcseiről, ami részben igaz. Csak ugye elgondolkodtam rajta, hogy mi van akkor, hogyha egy krisnásnak az életét, az egyház életét nézzük. Hát olyan gyümölcsöket látunk, hogy megszégyenít sok-sok keresztjént. A szociális érzékenység, a nyomorultságban lévő embereknek a felsegítése. És itt kiderül, hogy nem minden esetben a cselekedetek. És nem lehet csak a cselekedetekre appellálni, hogy nézzük meg, hogy kinek milyen a cselekedete. Hanem csak amikor ez a kettő összekapcsolódik. Sőt, nagyon fontos Jánosnál is, meg eleve nem nagy figyelmet fordítottunk eddig rá, hogy Jézus, amikor a gyümölcsökről beszél, ott egy kicsit más van a háttérben. Nem maga a cselekedetek gyümölcsei, hanem a szavaknak a gyökere. Mit is akarok ez alatt érteni? Tehát például itt is tév tanítók, tehát tanítások. A szavak, amiket én kimondok. Hogy vezeti le? Azt mondja, figyeljétek, erről ismeritek meg Isten lelkét. Valamely lélek Jézus testében megjelent Krisztusnak vallja, Istentől van. Tehát a szavak, hogy a szavaim miről tesznek bizonyságot, úgy, hogy közben kibontakozik a tetteimben. Ha azt mondjam, hogy Jézus Krisztus megváltott engem, akkor láthatóvá kell válni mindennapi életemben azt, hogy tudok leborulni, tudok sírni, tudok bocsánatot kérni. Mert ha egyszerűen csak szavakban áll az, hogy én megváltott ember vagyok, és a cselekedeteim másról beszélnek, akkor egy önámításban vagyok, egy hamis lélektől önámított vagyok. És ez a nagy kérdés minden esetben, hogy emberek vagyunk, mindannyian tudunk vétkezni, mindannyian tudunk, még egy nagy Péter is, ott Jézus mellett tudott olyat mondani, hogy azt mondja neki Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán. Tehát tudunk mélyeket mondani, tudunk helyet adni időközönként annak a hamis léleknek. De vajon a hamis lélek felismerése után, vagy a hamis indulat felismerése után képes vagyok-e bocsánatot kérni? Képes vagyok-e leborulni? Na ez az, ami sokszor a mércéje annak, hogy mit is jelent az Istentől, vagy a világ fejedelmétől való lélek. Nagyon fontos itt, amiről János beszél, mert olvastam egy tanulmányt az elmúlt napokban, és nagyon ledöbbentett, helyet adva annak, amit megfogalmazott ez az író. Azt mondja, hogy ha bemegyünk egy református vagy egy protestáns gyülekezetbe, és Isten tiszteletet megállítjuk, és feltesszük azt a kérdést, hogy hisztek Istenbe? Mindenki azt fogja mondani, aki ott van a templomban, hogy hiszek. És ha felteszem a következő kérdést, hogy ha hiszel Istenben, akkor hiszel-e Istennek? És akkor itt kiderül, hogy itt már rögtön jönnek a magyarázatok. Mit kell hinni, hogy kell hinni, mit hiszek el, mit nem hiszek el, nem úgy kell azt érteni. És úgy rávezet arra, hogy tulajdonképpen keresztényeknek egyik legnagyobb kísértése napjainkban, vagy gyülekezeteinknek legnagyobb kísértése az, hogy Istenbe vetett hit nem azonos az Istennek való hitnek. És ez a félelmetes, mert ez rögtön magával vonja azt, hogy mennyire hiszem el Istennek azt, hogy az ő áldozata az egyszülött fiában tökéletes volt. És hogy egyszer s mindenkorra nekem örök életet ajándékozott, bűneimet megbocsájtotta. Ez az igazán nagy következménye annak, és azt mondja, mindaddig, ameddig nem tudok az Istennek hinni, és nincs ott bennem az üdv bizonyosság, addig egy hamis lélek által vezetett önámításban élek. Kemény szavak, de azért sok igazság van benne. Mert nem az a kérdés valóban, hogy hiszek-e Istenben, hanem az, hogy hiszek-e neki. Mert a benne való hit következménye, hogy bizalommal ráteszem. Ha ő azt mondta, akkor azt mondta. Ahogy a Jelenések könyvében olyan furcsa, de egyben nagy mélységeket kimondott szó, amikor azt mondja, hogy írd meg, mert te beszédek hűek és igazak. És azzal folytatja, meg lett. Itt szemléltetve azt, hogy az Isten mond valamit, hogy tedd meg, és amikor az Isten kimondja és kezdi tenni, már megvan. Az Isten szava ennyire valóságos. Merek így hinni az Istennek, hogy amit ő kimondott, az biztos? Az biztos? Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És ugye nagyon fontos, nagyon könnyen az ember ketté válassza ezt, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus Istentől született, Isten fia, de a kérdés, hogy ez a megvallott hit, mennyire bontakozik ki ennek a megvallott hitnek a megélésében. Mit is jelent ez? Hiszem, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó, életét adta értem, bűnbocsánatot adott, és örök életet adott. Ezt ugye az ember könnyen kimondja, hogy hiszem. De tegyük fel a kérdést, hogy ennek a megvalósulása, kibontakozása a mindennapi hazugság tömkelegébe, ami engem körül vesz, ebben mennyire tud ez megvalósulni? Mennyire látható ez? Hát hadd legyen a hamis tanítókkal kapcsolatosan talán egyik legfontosabb kérdés az, hogy nem másokra tekintsek mai reggel, hanem magamra. Nem másokban keressem a hamis lelket, hanem magamat tegyem oda az Isten igének a mérlegére, hogy mennyire adok helyet a hamis léleknek. Nem másokat határozzak be, hogy hamis lélektől való, hanem merjem kimondani azt, hogy hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen, ennek a feszültségében. Hiszek, de hitetlenség is nagy kísértés az életemnek. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Drága Urunk, hála szívvel köszönjük, hogy a Te szavad még mindig szól, mert oly nagy szükségünk van arra, hogy megelveníts kísértéseket, kihívásokat, amiben megfásulunk, megfáradunk, és csak kapkodjuk a fejünket, amikor ott találjuk magunkat hamis helyzetekben. Bocsáss meg ezért. És köszönjük, hogy szavaddal figyelmeztetsz. És először is hadd köszönjük meg azt, hogy benned, Úr Jézus Krisztus, megismerhettük az Atya szeretetét. Engedd, hogy ennek a felismerése, ennek valóságos kibontakozása legyen a mindennapi életünk emberi kapcsolataiban, és a veled való kapcsolatban egyaránt. És könyörgünk, hogy minden egyes hamis, hazug kihívás, ami naponként ott van előttünk ezekben, Te add a józanság lelkét. Köszönjük a Te biztatásodat, hogy akiben Te ott vagy, Te hatalmasabb vagy. Minden megtévesztéssel és minden hazugsággal, hazug lelkűséggel szemben. Köszönjük, ha munkálkodsz bennünk, és megerősíted a szívünkben, hogy mi a tőled való, és mi hordozza az áldást. Könyörgünk is ezért, Urunk, a mai napnak kihívásaiban is, a Te jelenlétedben hadd lássunk, hadd értsünk, és hadd legyen hiteles ezáltal a mi életünk. Köszönjük, hogy Te minden hatalommal bírsz, és Te legyőzted ezt a világot, legyőzted a sátánt. Köszönjük, hogy ebbe a hatalomba hívsz be minket. Így jövünk most hozzád minden nyomorúságunkkal, gyásszal, fájdalommal, és legfőképpen most hozunk eléd egy asszony testvérünket, aki műtétre vár. Urunk, Te nálad nincs lehetetlen. Te készítsd ezt az utat, hogy a Te dicsőségedre legyen. És mindazok számára, akik körülveszik, a Te jelenlétedben hadd jöjjön tőled való békesség. Azzal a drága bizonyossággal, hogy minden, amit Te cselekszel, az jó és áldás. Engedd, hogy ezt élje át a család. És könyörgünk mindannyiunkért, Urunk, minden nyomorúságban, hadd ragyogjék fel a Krisztus. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тарацкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: A Bajnokok Ligája rangadóival indul a hét, csütörtökön pedig folytatódnak az Európa Liga és a Konferencia Liga mérkőzései is. A Bajnokok Ligájában több nagy összecsapás várható. Kedden az Atletico Madrid a Manchester United-et fogadja, míg az Arsenal a Lille ellen lép pályára Londonban. A Villarreal a Napolit látja vendégül, a Galatasaray pedig a Barcelonával csap össze Isztambulban. Szerdán jön a hét legnagyobb rangadója, a Manchester City a Paris Saint-Germain ellen játszik, a Róma pedig a Real Madridot fogadja az Olimpikóban. A hét második felében az Európa és a Konferencia Liga teljes fordulóval folytatódik. На цьому тижні знову набирають обертів Єврокубки. У вівторок і середу тиждень стартує матчами Ліги Чемпіонів, а в четвер продовжиться поєдинки Ліги Європи та Ліги Конференції. У Лізі Чемпіонів у вівторок Атлетіко приймає Манчестер Юнайтед, а Арсенал у Лондоні зіграє проти Ліля. Вільяреал приймає Наполі, а Галатасарай в Стамбулі зустрінеться з Барселоною. У середу настає головний матч тижня – Манчестер Сіті проти Парі Сен-Жермен, а Рома на Олімпіко приймає Реал Мадрид. У другій половині тижня Ліга Європи та Ліга Конференції продовжиться повним туром. Тож у четвер болівальників чекає новий єврокубковий марафон. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. október 12-e 10 után 14 perccel. Erről szél napot kívánom mindenkinek, ez a külön kiadás műsorra szól. Sziasztok, sziasztok, szia István!
6: Üdvözlök én is mindenkit. Hát úgy néz ki, hogy még néhány nap és már kifele kezdünk majd elvezni októberből, és ezáltal majd az őszből is, és elkezd közeledni a tél, már hogy klasszikusokat idézek. Hát ma reggel hűvös volt, tegnap nagyon szépen esett az eső, szerintem nagyon-nagyon sokan várták, illetve hát akinek megemlítettem, hogy milyen jó, hogy esik az eső, akkor sajnos, de mindig rávágta, hogy kevés, tehát többet is el tudnának viselni, illetve gondolom, hogy a kutaknak az állapota az, ami indikálja azt, hogy azt mondja az ember, hogy kellene még, hogy feltöltődjön. Hát hűvös reggelre ébredtünk, legalábbis, hogyha most próbálunk meg átszokni arra, hogy reggel 5 fok van, bár ez még mindig pluszba, úgyhogy örülhetünk. Még nincs zuzmara, nem láttunk még havat, legalábbis Beregszász környékén nem, viszont ha megnézem az időjárásnak a múltját, hogy hogyan is alakult Beregszászban, hát a mai napi 17 fokos plusz, illetve maximális nappali hőmérséklethez képest például 2013-ban, 13 évvel ezelőtt, október 12-én 25 fok volt, plusz 25 fok, viszont ha valaki visszaemlékszik 1948 októberére...
5: Tegnap lett volna,
6: Minusz 3 fok. Tehát, hogy az már...
5: Figyelj, most megnézzük a következő napoknak az időjárását, hát én a minuszokra se lepődnék meg, mert az egy-két hűvös este biztosan lesz már. Ugye nagyon izgalmas volt az első látványa valóban, és az, hogy Pocsolyánkban mehetsz keresztül, én kocsival direkt belementem kettőbe pluszban.
6: Autómosás?
5: Mikor most ami alsó csapágyakat vízzel, csapadékvízzel, és nagyon izgalmas volt. Régen, ugye emlékszünk azon a utcákra, ahol a sár tenger volt a jellemző, és az év jelentős százalékában a sár volt a meghatározó, és éppen nem olyan rég jártam Hetyenben, ugye az egy jó hely, mert nem sok út van arra, amiken lehet jól közlekedni, de igazából...
6: Utána menti diagnosztikára,
5: igaz? Igen. Hát, rögtön az volt nekem a diagnosztika, rögtön éreztem, hogy milyen kupogások jelennek meg az úton, és ugye, ha valakik harangláb irányába mennek át, akkor ott le kell térni egy mezei úton, és onnan megy 4-5 kilométeres szakaszt lezúzva gyakorlatilag a helyedre érkezel, és megérkezik a gyönyörű Hetyen, ami tényleg egy kedves község, nagyon jó emberekkel, nagyon jó szolgálattevő közösségekkel, egy fantasztikus hely, csak az út izgalmas, és azon gondolkoztam, hogy bementem a zárokba, aztán kijöttem a zárokba, bementem a zárokba, kijöttem

0: kiléptem az árokból, és ez arra utalt, hogy itt valamikor vízzel teli árkok voltak az útkelős közepén, és azon gondolkoztam, hogy teremtő, mikor volt A. ebben víz, B. meg mi lenne, ha ebben víz lenne, hogy mennék át rajta, de hát ugye ez most bennünket sajnos annyira nem érint. Nagyon jó eső volt, és tényleg fantasztikus élmény volt, hogy az őszi időjáráshoz tartozó eső az megérkezett térségünkbe, viszont rengeteg minden ősszel kapcsolatos dolog történt a hétvégén. Ugye pénteken már láttuk a Pulzus Rádió Facebook közösségi oldalán is, kikerültek, hogy egy településen, Kaszonyban például a Kokárt ilyen szüreti táncmulatságot szerveztek a fiatalok a település központi szakaszán, az utcán rögtönözve, persze megfelelő háttérszervezéssel, de ilyet láttunk Somban, láttunk egy csomó településen, Csongoron, Dobronyban a hétvégén több ilyen kis miniatűr, hát mondjuk egy szüreti mulatság, vagy nem is tudom, minek nevezhetnénk
1: ezt. Multidézés?
0: Igen, egy ilyen szüreti mulatságot láthattunk rögtönözve. Nem a rögtönzés a hangsúly, de úgy tűnt, mintha tényleg az volt a cél, hogy ez egy ilyen nagyon gyors, mégis jó hangulatot idéző történet legyen. Rengeteg ilyen települést láttunk az interneten, ahol ez a fajta táncos mulatság megjelent egyfajta őszi programként. Sőt, aztán ugye láttunk olyat, hogy mondjuk több településen megjelennek az ilyen őszi dekorok, például a Kokáért Csománál kikerültek a különböző izgalmas dekorációk, de azért Beregszász is meg kell említenünk, mert azért Beregszászban is minden éven kikerülnek a szezonális őszi dekorációk, és ez most 2026 őszén is megtörtént.
1: Így van, találkozni lehet vele a jelzőlámpánál, Beregszásznak a központjánál, némi szalmabála, de tényleg azt is érzi, hogy itt van az ősz, hát lassan tényleg olyan barna lesz körülöttünk minden egyes falevél, mint amit ott a dekoráció mutat.
0: Sőt, megkérdeztük a Kálmennek az egyik születi bálját, ugye a Kálmen mérete miatt már több születi bált szervez, de ha minden igaz, akkor a hétvégén megszervezték az Ung felső szakaszán lévő Ung és vonzás körzeti területhez tartozó Kálmen születi bált, és ha már szület, akkor meg kell említenünk az ősz, meg kell említenünk, hogy a télen keletkezett kátyukat is sikerült most szombaton az őszi munkálatok keretében bekátyúzni
1: az nagy eső
0: örömére,
1: előtt.
0: És mindezt az eső előtt csodálkoztunk.
1: Így van, hát persze, hogy ironikus, de valahol tényleg jó volt azt látni, hogy Jánosi környékén ott a főúton, hát bár saktáblaszerűen, de felmarva vannak különböző kátyuk körül a területek. Hát amikor még, tehát volt egy utam a hétvégén, amikor abba az irányba utaztam, akkor még csak a gödrökkel lehetett találkozni, aztán visszafele úton pedig szorgosan dolgoztak rajta. Hát nem tudom, hogy elértek-e a végére, de ha igen, akkor az jó, és akkor most nem eső áll benne.
0: Mi is nagyon tudunk neki örülni, talán kicsit biztonságosabb lesz a közlekedés. Egy-két technikai információ Beregszászból, az önkormányzat informálja a lakosságot, hogy ne lepődjünk meg, hogyha utcai világítást látunk nappal, nem az éjszakai homályt, vagy a napközi fény áradatot szeretnék növelni, hanem áram eszközöknek a lecsekkolása zajlik, világító eszközök a lecsekkolása zajlik, így aztán ehhez viszont fel kell kapcsolni az égőket, illetve a Vodokanálnak is van egy felhívása.
1: Így van, a mai napra 9 órától korlátozzák a vízszolgáltatást az Ivano-Frankó, illetve a Széchenyi utcán. A hiba elhárítása után, ami nagyságrendileg valamikor délután 1 óra környékén történik meg, természetesen visszakapcsolják a vízszolgáltatást a fogyasztóknak.
0: Fontos, megnézzünk egy-két technikai információt, ajánlom figyelmetekbe, mert ugye a felhívásokat is mindenképpen szeretnék megosztani veletek. Ugye ha már tánc, akkor a Kárpát-háznak van egy ritmus és hangműhely felvételi hirdetése, mert gyorsan megosztunk a hallgatók. A citera és néptánc oktatásra lehet jelentkezni. A foglalkozások hetente zajlanak Borzsova, Halábor, Badaló, Vári, Csetfalva, Déda, Kigyós, Macsola, Csonkapapi, Beregsom, illetve citerára is lehet jelentkezni. A foglalkozások szintén zajlanak, ez Badallóban zajlik 16 órai kezdettel. Ide várnak mindenkit nagyon szeretettel a szervezők. Éljünk a lehetőséggel és próbáljuk a gyermekeinket a településünkhez legközelebbi ilyen jellegű tánc lehetőségre eljutatni. Mindenképpen segíti a közösségépítésben, illetve a tánc és a citera elsajátítása sem utolsó sorban fontos.
1: Így van, tehát a házi feladatok után, vagy egy kicsit még előtte az ember átmozgatja magát, akkor talán még a tanulás is jobban esik majd.
0: Szeretnék ebben a mai műsorban két vendéget fogadni stúdium kerekasztalánál. Ha a művészet, tehát biztosan megidéző szépséges tájakkal találkozunk, akár az őszi faleveleknek a lehullása, vagy éppen a tegnap esti vörösen izzó ég alja is gyönyörű, inspiráló hatású volt. A Necoxipán galéria ezen az hónapban most most szerdán kiállítást tervez, e kapcsán érkezik hozzánk stúdiunk kerekasztalához Kulin Ágnes, a kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának elnöke, illetve egy fontos témát szeretnénk boncolgatni, Strasbourgba látogatott Orosz Ildikó, a kárpátaljai Magyar Egyetemnek az elnöke, illetve a Hodink Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője, Híres László Kornélia, és a nyelv használat volt terítéken. E kapcsán stúdium kerekasztalánál beszélgetünk majd a mai adásunk második órájában dr. Híres László Kornéliával, a Hodink Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetőjével.
1: Szóhadnyisnyi hosszínásai peredácsi, Ágnes Kulin, kerívnik tovaristva uholskip mitziv za Karpatja, obrazov tvorčohota prekladnoho mistectva imeni Imre Révisa, ta Kornélia Híres László, Kerivnice na kovo dostidnoho centru imeni Hodinka Antala.
0: Köszönjük, ha velünk tartottak ebben a mai kétórás műsorban, és külön köszönjük a livestream nézőket, külön köszönjük a megosztásokat. Itt van velünk Anett, sziasztok, szép napot kívánunk mindenkinek, és Angéla is köszönt bennünket, ő Budapestről hallgatja a műsort. Legyen szép napotok, köszönjük, hogy itt vagy is, hogy hallgatod az adásunkat. Külön köszönjük a megosztásokat. Megyünk is tovább zenével, Kökény Attila és Akoncai Viktor, ez a Csak az álmokon át, egy 2026-os dal, itt az FM 92.1-en hét indításként.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 10 óra 34 percen köszöntjük a mostatokozó rádió hallgatókat, livestream nézőket. 0957-0907-0907-es SMS Viber számunk, aktív idevárunk technikai közérdekű információt. Ha kátyúzógépet vagy éppen balesetet látok, mindenképpen írjátok meg is a határinformációkat, és örömmel veszük, egészen 12 óráig vagyunk veletek, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiunk mikrofonja előtt köszöntjük Kulin Ágnest, a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának elnökét. Сьогодні з нами у студії Агнеш Кулін, голова Товариства угорських митців Закарпаття, образотворчого та прикладного мистецтва імені Імре Рейвіса. Köszöntünk műsorunkba, Isten hozott!
4: Szervusztok, köszönöm a meghívást!
2: Egy új kiállítás várja az érdeklődőket. Beregszász központjában található, tényleg egy pár karlépés, ennyire van ilyen kifejezés, most mindenképpen lesz már, a Nekoxipán galéria, amely most szerdán egy új kiállítással várja az érdeklődőket. Azért mondjuk el a helyszínt, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez bent az egyetem bugyorok bugyában van, ez kint a főtéren.
4: Igen.
2: Egy mindenki számára elérhető, teljes nyitvatartással rendelkező galéria.
4: Így van. Várunk mindenkit szeretettel a Viriditás kiállításunkra, ami egy elég érdekes újdonság lesz, ez egy csoportos tárlat, és most a fiatalabb művészeknek adunk hangot ezen a kiállításon, tehát a 25-30 év közötti fiatalabb alkotók, 4 alkotónak lesz itt a munkája bemutatva. Szobrászok, festőművészek, keramikusok és grafikusok. Nem annyira egyforma stílusban, témában vagy témákat dolgoznak fel. Az, ami őket végül is összeköti, hogy mindannyian a Révész Imre Társaságnak a tagjai. Tehát ez a RIT-nek úgymond az ifjú csoportja, az ifjúsági csoportja, akik most együtt kiállítanak.
3: Igen, sejtelmes maga a megnevezés, Viriditás, életerő, uh-huh. jókedv. Mondhatnám, hogy zöldelés, de gondolom, hogy az ősszel nem igazán úgy a téma aktualitása. Egyfajta megújulás?
4: Hát így van, ez az ifjúság, élénkség, de van a zöldhöz kapcsolata, mert végül is egy latin eredetű szó. A viridi, a zöld, meg a veritas igazság kapcsolatából jött össze. Meg hát van is egy ilyen latin közmondás, az ars et viriditas, a egységben, a természettel egységben, az élettel egységben, Istennel. Ez végül is az alkotó tevékenységre utal, hogy alkotásra született maga az ember, és hogy miből táplálkozik, miből meríti az inspirációt, az életet adó alkotás. Erre utalunk, és hogy ők ifjak, aktív alkotók, és ez a fajta alkotó inspiráció hogyan jelenik meg az ő munkájukba. Azt nem mondanám, hogy zöldfülűek, mert nagyon sok, nagyon érdekes a magyar nyelv, hát meg mindenhol ez a fogalompárosítás, hogy lelki tulajdonságokhoz, vagy emberi tulajdonságokhoz színet párosítunk. Ezért is van ugye akár ebben a mondatban, vagy a kiállítás címében is egy ilyen színkapcsolat, de erre egy picit reagálunk a kiállításon is.
3: Kik és milyen munkákkal fognak megjelenni majd a kiállításon?
4: Kutasi Csabának az egyik grafikai projektje, vagy sorozata lesz bemutatva. Egy ilyen megfigyelő, hozzáállású művész, aki figyeli a környezetét, az, hogy most éppen a természettel, az Istennel, vagy az élettel van kapcsolatban, azt majd a látogató maga eldönti, de van egy olyan sorozata, ahol nagymamákat és nagypapákat figyelt meg az róluk készített portrét, neki ez a sorozata lesz látható. Zsigó Olivia, ő ilyen összetettebb pszichológiai fogalmakkal, mint a szorongás, az elmúlás hasonló fogalmakkal foglalkozik, a kerámiákkal, grafikákkal találkozunk majd tőle. Román János egy érdekes szobrászművész, ő egyben használja az üveget, a bronzot és a különböző köveket, márványt, homokkövet. Ő egy inkább absztraktabb alkotó, inkább a geometrikus formanyelvhez kapcsolódik, de nála is az inspiráció nagyon sokszor valamilyen természeti élmény. Az ő ilyen kis plasztikáival találkozhatunk. Ruszin Noémi. Ruszin Noémi pedig egy nagyon érdekes ilyen szimbólum ütközéseket, ütköztetéseket mutat be a munkájában, ahol a magyar népi kultúra, a helyi kárpátaljai szimbólumok, jelképek, vallási népi motivumok egyesülnek az ő munkáiban, és ott is a hát ilyen összetette fogalmakat, témákat mutat be, ilyen absztraktabb munkáiban, de nála is ezeknél a képeknél megtalálhatóak, vagy dekódolhatóak azok az elemek, amelyek mondjuk egy otthoni hímzésből, vagy egy edényképből, vagy valamilyen tárgyból átépülnek az ő festészetébe.
3: A mostani helyzet legalábbis, ami a világban van, az mondjuk mennyire befolyásolja a művészeknek a lelki világát? Tehát ilyenkor egy kicsit úgy hátralép az ember, vagy épp az, hogy a művészetén keresztül valamit visszaad belőle, hogy hogyan is tükröződik az ő lelki világában, művészetében az, amiben él?
4: Igen, erre is reagálunk ezzel a kiállítással, mert ugye, hogy az ember alkotásra született, és az alkotás, az alkotói folyamat az más a befogadó, és más a művész számára. A művész számára is lehet ugye egy önterápia, hiszen mi az alkotói tevékenységgel dolgozzuk fel azt, ami velünk éppen történik, és hát ez nagyon erősen megfigyelhető a kiállításon látható anyagokban. Tehát a háborús helyzet, ugye, ahogy említettem, a szorongás, mint egy ilyen érzés, érzelmi állapot, ezeknek a feldolgozása kap testet, vagy öltestet ezekben a munkákban. Tehát attól, hogy élénk, fiatal, életerős, ugye itt van ez a fogalom, de amikor egy ilyen élethelyzettel találkozik az ember, hogy már 5 éve egy háború árnyékában éljük a mindennapjainkat, az természetesen ezt az életerőt felhasználja, és ezeket a tartalékokat, ugye, amelyek, mindegy, hogy az embernek mennyire jó a fiatal, és mennyire rugalmasak az ízületei, ugyanúgy hatással vannak rajta ezek a folyamatok, és ezek bemutatkoznak ezeknek a fiatal alkotóknak a munkáiban.
2: Arra vagyok kíváncsi igazából, hogy hogyan lesz valakiből fiatal kiállító 25 éves korára, mert ugye a RIT önmagában mivel szeretné átadni, örökíteni azt a hatalmas tudást, amelyet az elmúlt generációk összegyűjtöttek a különböző művészeti terén, és ebben a fiatalság keresése, illetve az utógondozás is igen jelentősen ott van. Akár most a Nekoxikán galériának a technikája is, hogy behozzátok a fiatalokat, a gyerekeknek adtok lehetőséget kézműveskedni, bent egy múzeum körülmények között nagyon izgalmas dolgok jelennek meg. Igazából ez is ott van, de hogyan találjuk meg ezeket a most új generációnak nevezett alkotói réteget, akik majd lehet, hogy 10-20-30-40 év múlva is alkotni fognak. Hogyan születnek, hogyan veszitek észre, hogy jé, hát én most csak 12 éves, de lehet, hogy már 10 éven belül a kiállítását fogjuk szervezni.
4: Hát nem, először nem mi vesszük észre. Mi, amikor már észrevesszük, akkor már volt egy olyan támogatói háttér, legtöbb esetben ugye egy családi támogatói háttér, aki ezen a pályán elindította, segítette ezeket a művészpalántákat, művészeket, fiatal művészeket. De van egy hajlam, nagyon hamar megmutatkozik a hajlam, hogy ki miben, milyen tevékenységben érzi jól magát, mire van szüksége, hogy az hosszabb ideig folytassa, mi az, ami örömöt ad neki. És ők ezt az utat választották, tehát számukra maga az alkotás tényleg egy olyan magától érthetődő folyamat, mint nekünk a lélegzések. Úgyhogy ők ebben az alkotói pályában találták meg az útjukat, és mi pedig csak ezen az úton haladva összetalálkoztunk, úgyhogy, és egymásra találtunk, beléptek, tehát nem mondhatjuk azt, hogy teljesen tárva nyitva voltak az ajtók, hogy bárki, aki szeretne, beléphet, tehát természetesen van egy ilyen folyamat, egy protokollális folyamat annak, hogy hogyan válhat valaki a Révész Imre Társaság tagjává, de úgy döntöttek, hogy közösséget vállalnak velünk, és ebben a társaságban folytatják tovább az alkotói munkájukat. Tehát itt van egy különböző lépés, az ember személyesen dönt, de azt a személyes döntést támogatni kell. Ennek a támogatói háttérnek az első lépése a család, a barátok, és utána, amikor az ember már ugye az alkotói pályában, úgymond professzionális alkotópályára lép, ott pedig alkotóközösséget keres magának, akivel tovább tudja fejleszteni magát a művészetekben, és a Révész Imre Társaság egy ilyen alkotói közösség. Azzal, ahogy mondtad, hogy kiállításokat szervezünk, gyűléseken megbeszéljük, hogy most nagyon nem megy a munka, akkor üljünk le máskor, külön csoportokba beszéljük meg, hogy vajon miért nem megy most annyira a munka, de hogy ez is egy ilyen ösztönzés és segítés az alkotói munkámban, vagy pedig lehetőséget adunk arra, fórumot adunk arra, hogy az alkotók és az alkotásaik találkozzanak a befogadói réteggel, amit ugye a múzeum pedagógiai tevékenység is segít, mert az is nagyon fontos az alkotói tevékenységben, hogy amit készítünk, ahogy az írók ne csak a fióknak, az alkotó is ne csak a műtermének alkosson, hanem azt be tudja mutatni.
2: Mondhatjuk, hogy itt igazából egy felkapcsolt lámpa a sötétben, amely vonzza a méheket. Mert hogy magas a kiállításoknak egy ilyenfajta közlése is van, aki szeret. Úgyhogy azon gondolkozom, hogy a mi gimis korszakunkban a táblát, illetve az asztalt szó szerint egy grafittal betelerajzolták az egyes osztálytársaim. És azon gondolkoztunk, hogy teremtőm, hát te ilyeneket tudsz itt egy szünetben, vagy egy lyukas órán, vagy egy rossz fizika órán megrajzolni, akkor miket tudnál alkotni, volt ez 10 éves, miket tudnál alkotni, hogyha valóban ezzel foglalkoznám, hogy hogyan lesz ebből a megtapasztalásból egy kiállítandó kárpátai magyar művész. Ezt a gondolatkört keresünk.
4: Hát igen, ezek a támogatói körök, amikről beszéltünk, a csoportok, és hát utána nagyon fontos, hogy legyen egy intézményes rendszer is, ahol a mi életszakaszaink így lettek beállítódva, hogy otthon vagyunk, óvodában megyünk, iskolában megyünk, tehát hogy ezeken az életszakaszokon legyen tényleg még egy olyan intézményes rendszer, ahol ő ezt az igényét ki tudja élni. Tehát a legtöbb a kárpátaljai, meg a Révisznő Társaságnak is a tagjai, azok mind ugyanabból az intézményből jönnek, mind ugyanazt az alma mátert fejezték szakközépiskolai szinten, mert ugye későbbiekben a felsőoktatásban már máshonnan is jönnek ezek a gyakorlati elméleti táplálékok. Sokan mentek tovább mondjuk Lemberg, Janofrankó, Kijev irányába, vagy pedig ugye Pécs, Budapest irányába. De hát ez is fontos. Van egy közös alap, van egy közös útvonal, amit bejárunk, csak annál az útvonalnál vannak különböző elágazódások, megállók, ahogy mindenki másképpen fejleszti magát.
3: A Révisz Imre Társaság ilyen szempontból, ha jól látom, akkor egy eléggé vegyes társaság. Ugye önmagában a képzőművészet is, meg az iparművészet is nagyon sokféle rétegből áll össze. Mennyire jellemző az átjárás? Tehát akár művészek tudnak egymásból ihletet meríteni, vagy egymásnak mennyire kritikusai? Hogyan működik ez?
4: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, nagyon sokat lehetne róla beszélni, nagyon-nagyon színes, igen, ez a társaság. Tagozatokat, ha kellene, nincsenek a társaságban tagozatok, de azért vannak különböző, benne van ugye a nevünkben is, képzősiparművészek. Tehát ez a két fő irány, amivel találkozunk, na de képzőművészethez is tartozik szobrászat is, festészet is, grafika is. A grafikusaink között is vannak, akik inkább illusztrátori munkákkal foglalkoznak, akik grafika és festészet között is nagyon halvány a határvonal, valamint a szobrászatban is, attól függően, hogy milyen médiumokat, milyen anyagokat, témákat dolgoznak fel, ott is különböző szobrászati műfajokkal találkozunk, meg hát ugye a korosztály 25-től 82 évesig. Ez is egy óriási nagy merítés, tehát egy óriási nagy korkülönbség van a társaságban, de itt végül is az a lényeg, hogy nagyon családias, ezt mindig elmondjuk, tényleg családias formában működik a szervezet, ahogy leülünk egy asztalhoz, pont nemrég volt egy közgyűlésünk, és akkor is ott az asztal olyan volt, mint egy nagy vasárnapi ebéd a gyűlés után, hát egy kicsit ettünk, és ezt hozzá kell adnunk, tehát tényleg olyan volt, mint egy ilyen családi ebéd, ahol előbb megbeszéltük a fontos dolgokat, és akkor együtt tovább diskuráltunk, és hát leülünk együtt egy asztalhoz, és akkor együtt megbeszéljük, hogy te Jancsi, most mit csinálsz? Jaj, Csaba, láttam, mit tettél ki a Facebookra, nagyon tetszett, na de ott még valamit javítgatnod kell, és akkor egy ilyen felütésből utána néha vitába forduló beszélgetés, de néha a segítő beszélgetés is elindul. Elmegyünk egymásnak a műtermébe, vannak természetesen kisebb csoportok, mondjuk a munkácsi művészek, akik logikus, ők egymáshoz közelebb lapnak, hívjuk úgy egy kliknek, az ungvári művészek, vagy mondjuk a beregvidéki, beregszászhoz közeli művészek, ők is jobban össze tudnak jönni, de ezek a kiállítások, a közgyűlések azok, ahol tényleg a 25 alkotóból minél többen össze tudunk ülni, aki fizikálisan nem tud jelen lenni, az a technika segítségével csatlakozik, és akkor beszélgetni tudunk, és én annak örülök, hogy még örülni tudunk egymás sikereinek, és egymást tudjuk segíteni, hogyha látjuk, hogy még tényleg egy ilyen támogató közösség, hogyha látjuk, hogy valaki megakadt, akkor megpróbálunk abban valamilyen megoldást nyújtani annak függvényében, hogy mennyire igényli mégül is a művész. Mert ha valaki nagyon nem akar kiállítást szervezni, akkor nem kell neki kiállítást szervezni, nem erre van szüksége. Néha egy műterem látogatás, egy beszélgetés sokkal többet ér annál, mint hogy erőltetve kinyomjuk a munkáit a falra, amelyek éppen ebben az időben nem értek meg még arra, hogy bemutatásra kerüljenek.
3: Hogy néz ki a közeljövő? Lassan közeledünk az év végéhez, milyen meglepetéseket tartogat még a társaság?
4: Hát, ami közeljövőnk, az most nagyon sűrű lesz. Fennmaradt három hónapban, még három kiállításra, vagy kettő kiállításra kiállítást tervezünk. Emellett még a Nakong Szipán Galériának még egy kiállítása lesz ebben az őszi-téli időszakban, valamint ugye az év végén lesz majd egy évzáró nagy tárlatunk, azt, amit Ungváron szoktunk megszervezni. Lesz egy ösztöndíjunk, amit most októberben hirdetünk meg, azzal kapcsolatban majd remélem még egyszer ellátogatok hozzátok, ahol további ifjú művészeket szeretnénk meghívni, vagy behívni ebbe a támogatói környezetbe, közösségbe, és hát itt ezt fogjuk meghirdetni, a RIT ösztöndíjat, és hát hasonló aktivitással szeretnénk részt venni még a kárpátai kiállításokon és művészeti programokon.
3: A Szerdán nyíló kiállítást meddig és mikor lehet megtekinteni?
4: November 16-áig lehet megtekinteni a kiállítást. A hétköznap hétfőtől péntekig terjedő napokon 9 órától délután 16:00 közép-európai idő szerint.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szántál ránk, sok erőt és áldás közeltedre munkátokra.
4: Köszönjük szépen!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kulin Ágnessel, a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának elnökével beszélgettünk.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 11:17 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió

0: videókommentokat és livestream nézőket érdemes mindenképpen velünk tartani. Ez a külön kiadás hétkezdő műsora, ez pedig már a második óránk, hogy rohan az idő. 095-709-709-es SMS számunk aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat, külön köszönjük, ha írtok nekünk, és külön köszönjük, ha nem csak hallgattok, hanem néztek is bennünket, és fent vagyunk a livestreamen, külön köszönjük a megosztásokat. Velünk van, most csatlakozik Beáta. Sziasztok, szép napot, és Katalin is köszönt minden rádió hallgatót. Szép hétfő reggelt kíván mindenkinek, és áldott hetet. Köszönjük szépen. Egy programajánlóval folytatjuk.
1: Így van. Egy pillanat türelmet. Igen, az Imádság esője címmel ima délután tart a Kárpátai Református Egyház Missziói Bizottsága. 2026. október 25-én délután 15 óraig kezdett el a Beregszászi Református Egyház község templomába, ahova mindenkit szeretettel várnak.
0: Megyünk is el egy érdekes hírünkkel, ez pedig a kitekintő rovatunk. Érdemes velünk tartani.
2: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
0: Szoktuk mondani, hogy az ülés mellett igazán hasznos a mozgás, és hogyha tehetjük, akkor az autókázás helyett a sétát válasszuk. Hát egy úriember elhatározta, hogy már pedig ő körbejárja a világot, de két játékszabályt állított fel, hogy semmilyen közlekedési eszközt nem használhat. Így aztán 28 évig sikerült ezt azt a szeánszt megtennie, de aztán csak hazaért újra Nagy-Britanniába. Jövünk a részletekkel.
1: Góliát expedíciónak is keresztelik ezt a fajta utazást, bár arra, hogy 28 év kell ahhoz, hogy ezt meg tudják valósítani, vagy bárki is meg tudja valósítani, erre kevés példa van. Hát ugye az első ilyen földkörüli utazás, ami legalábbis az én fejemben eszembe jut, a Jules Verne-nek az eredeti, a 80 nap alatt a föld körül, bár ott Willy Fogg hát nem azt vállalta, hogy közlekedési eszközök nélkül, de hogy 80 napon belül teljesíti az utazását, az mindenképpen ott volt. Hát a mostani hír az ettől még nagyobb.
0: Dél-Amerikában 98-ban indult, 50 ezer kilométert tett meg, és ebben nem volt semmilyen gépesített eszköz, sem hajó, sem vonat, sem személygépjármű, sem semmi egyéb. Igazából úszva, illetve gyalog tette meg a távokat. Elképesztő, 29 ország után ért haza Nagy-Britanniába, és ami fontos, hogy gyakorlatilag hát 57 éves korára tudta megtenni ezt a igen fiatalon megtett vállalkozását, és igazából elmondhatjuk, hogy sikeres expedíció után hazatért a családjához.
1: Így van, a családja valóban ott várta. Hát többféle akadállyal is találkozott. Ugye, hogyha elindulunk, akkor legalábbis külföldre. Jó, nagyon sokan mondják azt, hogy már régen nem jártunk ott, de az első dolog, amit meg kell ellenőrizni, az az útlevél, és ugye bizonyos országok nem csak útlevél kötelesek, hanem vízum kötelesek is. Hát azért gondoljunk bele, hogy 29 országnál elég sok feltételnek kell megfelelni. Így aztán előfordult az is, hogy nem csak néhány napot, hanem akár néhány hónapot, sőt évet is várakoznia kellett, míg a következő országban tovább tudják majd engedni.
0: Hát izgalmas dolgok történtek. A terv szerint 3 hónap, 4 nap alatt teljesítette volna a távot, és ugye gyakorlatilag, mivel az úszás választotta, ezért igazán durva dolgokat kellett megtenni. A Kaszpi-tengert 2024-ben 31 nap alatt úszta át, 288 km naponta, két nagyjából 3 órás aktív szakaszban.
1: Hát érdemes lenne utána nézni, mert a 31 nap úszás, azt értem, bár ugye a 31 napban vajon hány órát úszott, mert az is egy érdekes lehet. Meg hát közben a tenger vagy a tónak a közepén ott aztán várták, mert ugye a Balaton átúszás, mikor megszervezik, akkor ugye biztonsági okok miatt azt hiszem 100 méterenként van egy hajó, ami nem visz tovább téged, de ott mindenképpen meg tudsz pihenni, és egészségedre vagy életedre nem jelent majd veszélyt az a helyzet, amivel belekeveredtél, hogyha elfáradtál. Na itt a 31 napot nem tudom, hogy hogyan kell elképzelni, de majd utána járunk.
0: Érdekessége, hogy ugye több kitiltást is kapott több országból, nem kapott vízumot, így aztán kényszer pihenőket kellett tennie, így adódik össze ez a 28 év, viszont ami fontos, elkapta a koronavírus, azért legalább másfél évig nem tudott tovább indulni, rengeteg ilyen emberi tényező határ osztam meg a 28 évét, de viszont elmondhatjuk, hogy sikeres volt. Nem tudom, hogy tenne még egy körte, ezt ötvenedésre nem tudom, hogy bevállalná-e, de biztosan.
1: Hát figyelj, ha valaki garantálna azt a plusz 28 évet az 57-hez, akkor szerintem bevállalná.
0: Megyünk is tovább. Írjátok meg, hogy nektek mi volt a legnagyobb gyalogtávotok, voltatok-e már ilyen jellegű kihívásnak részese? Örömmel veszik a kommenteket. A 095-709-709-7-es SMS Viber számunk aktív. Megyünk is tovább Nagy Bogi felvételével, itt az FM 92.1-en a különkedés. Hétvédelse szól.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM92.1-en a külön kiadás műsora szól 11 óra 35 percon, 095-7097-097-es SMS Viber számunk. Ide várunk technikai közérdekű információkat, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiónk kerekasztalánál köszöntjük dr. Híres László Kornéliát, a Hodink Antal nyelvészeti és nyelvészeti kutatóközpont vezetőjét. Szóhogy nám jó stúdii, Kornélia Híres László, Kerivnica, Naukovo, Doslidnoho, Centru, imenyi, Hodinka Antala. Köszöntük műsorunkba, Isten hozott.
4: Köszönöm szépen, és itt lehetek köztetek. Sziasztok!
2: Engedjük meg a rádió hallgató, hogy tegeződjük ebben a beszélgetésben. Nagyon izgalmas utazások zajlanak éppen. Két utazás között tudunk beszélgetni, külön köszönjük, időt szántál ránk. Strasbourgba látogattatok el, és egy nagyon izgalmas témakör, a kisebbségi nyelvhasználat volt terítéken.
4: Így van. 2025-ben zártuk le, 2025-ben zajlott az az interreges támogatásban megvalósult projektünk vagy kutatásunk, ami a nyelvakadálymentesítést célozta meg. Ennek a rövid megnevezése, vagy amit sokszor emlegettük, a Language APL. Ezt a projektet kérték meg tőlünk, hogy vigyük el az eredményeket és mutassuk be abban a munkacsoportban, amit az Európai Parlamenti képviselők számára hoztak létre, a kisebbségi munkacsoport számára, ahol első kézből informálódhatnak a parlamenti képviselők bármilyen formában kapcsolódó témakörrel, a kisebbségi nyelvhasználata kapcsolatos, a kisebbségi témakörrel kapcsolatos előadások kapcsán, és mi is így mutattuk be ezeket az eredményeket, amit ezen a projekten keresztül tudtunk, láttunk és zárhattunk le sikeresen eredményként.
3: Itt most csak a Kárpátaljára vonatkozó dolgok kerültek terítékre, vagy több más ország is bemutatkozott?
4: Más országok is bemutatkoztak, igazából más előadás is volt ez a munkacsoportnak az előadásában. Hallhattunk mi előadásunk előtt egy olyan előadást is, ahol a kisebbségi sajtóknak a Nemzetközi Összefogó Szervezetén mutatták be, hogy milyen tevékenységet folytatnak írott és hallható média sajtók kapcsán. 28 médiát összefogó nemzetközi együttműködést hallhattunk erről a tevékenységről, hogy ők miket végeznek, illetve mi is bemutatkoztunk. Ez a kárpátai eredményeket mutattuk be, főképpen arra fókuszáltunk. Ugye mi számunkra az volt a fontos, hogy azt a tevékenységet, ami konkrétan Kárpátalján megvalósítottunk az Interreg projektben, ugye más településeken is, más területeken is elvégeztük ezeket a felméréseket, ezeket be tudjuk mutatni igazából Kárpátaljának a vetületében, hogy milyen sikereket és eredményeket értünk el.
3: Milyen volt a fogadtatás?
4: Nagyon kedvező volt. Ugye az előadásunk részleteiben igazából kirajzoltuk azt, hogy szakértői interjúkat végeztünk el Kárpátalján, 42 szakértői interjút készítettünk, több mint 1000 nyelvi tájképes fotót adatoltunk, illetve online médiát is vizsgáltunk, igazából nyelvi tájképnek az online vetületét is megvizsgáltuk, és azt próbáltuk meg kiértékelni, hogy melyik az a terület, ahol ennél a probléma van, és ott láthattuk, hogy az elsősorban a szakértői interjúba kirajzolódott, hogy az oktatási területen milyen gond van az iskoláknak az intézményi táblájával. Éppen ezért 32 intézménynek gyártottuk le, vagy gyártotta le a projekten belül az Egyetemért Alapítvány az iskoláknak a többnyelvű tábláját, és ezt is kiemeltük eredményességként, és ugye ezen projekt belül valósult meg igazából publikációk, tudományos konferenciálóadások és egyéb más dolgok, ahol bemutattuk, hogy mely szintereken lehet használni a magyar nyelvet 2025-ben, és mely szintereken vannak bizonytalanságok, ahol az egyszerű hétköznapi nyelvhasználók is elmagyarázták, hogy hol vannak nehézségeik, illetve a szakértők is, akik például az oktatásban, vagy a közigazgatásban vesznek részt, őknek milyen gondjaik vannak a nyelvhasználat kapcsán.
2: Milyen az a fajta meglátás, amit az egy évent keresztül tartó pályázatnak a eredményeként már láthattunk? Milyen irányok vannak jelen pillanatban akár a nyelvhasználat, a kisebbségi nyelvhasználat esetében itt akár Kárpátalján?
4: Az irányokat az, hogy folyamatosan mindig monitoringozzuk. Azt látjuk, hogy az nagyon fontos, hogy Kárpátalján a magyar kisebbség is bármilyen kisebbségű legyen szó, tisztában legyen azzal, hogy milyen jogaik vannak. Mert hogy az kirajzolódott számunkra, hogy a háborús kellős közepette a nehéz mindennapokban valóban kevés figyelem fordul arra, hogy a törvényeket tudjuk és tisztában legyünk vele. És a legfontosabb, hogy a a kisebbségek is tisztábbjenek azokkal, milyen lehetőségek kínálkoznak számunkra. Ugye a kisebbségi törvény már sok területen ad lehetőséget arra, hogy a nyelvet használjuk, de még mindig bizonytalanul tudják ezeket az információkat az emberek. Éppen ezért volt fontos, hogy azokat a törvényeket, amik éppen aktuálisan érvényesek voltak 2025-ben, mi ezeket kétnyelvű formában, egy ilyen nyelvi kis okos formában elvittük mindenki számára a szakértő interjúk során, és elmagyaráztuk, hogy mik azok a lehetőségek, amik egyáltalán lehetőségként kínálkoznak. Úgyhogy ez egy fontos fogantatása volt az egész projektnek, és amikor ezeket kihangsúlyoztuk, hogy milyen eredményeink vannak, maguk az európai parlamenti képviselők is, akik jelen voltak ezen a munkacsoportos megbeszélésen, bemutatón, ők is kiemelték, hogy milyen jók az ilyen projektek, amik alulról kezdeményezik ezeket a tevékenységeket, és támogatják a kisebbségi nyelveknek a mindennapi használatát.
3: Pozitív fogadtatás mellett milyen további lépésekre kerül vagy kerülhet sor?
4: Jelenleg a kisebbségi nyelvhasználat kapcsán számos olyan kérdés felmerül az Európai Parlament területén, ami különböző szituációkat és különböző helyzeteket rajzol ki, és ugye nem lehet összemosni egy kisebbségi helyzetnek a kiértékelését sem. Ez a mielőttünk felszólaló médiasajtósokat összefogló szervezet is kiemelte, hogy ahány terület, ahány kisebbségi nyelvről van szó, mindegyik más-más helyzetet rajzol ki, és éppen ezért nehéz is különben az Európai Parlament egy kisebbségi támogatás mellett kiállni. Ezért is örvendeznek annak, hogyha maguk a szervezetek, maguk a kisebbségi közösségek indítanak el egy olyan projektet, amiben a saját maguk gondjaira, vagy esetleg helyzeteire tudják felhívni a figyelmet, és fókuszálva tudnak akkor ők is reflektálni erre. Ezért is nagyon örültünk annak, hogy ennek a munkacsoportnak, amit Mince Lóránt vezet munkacsoport vezetőként, lehetőséget kínálta, hogy mi bemutathassuk ezeket az eredményeket, amit a projekten belül tudhatunk sikerként.
2: Igen, ez izgalmas beszélgetés, meg a téma is, hogy kimondottan talán mára várják azt a törvénymódosítási rendet, ami kimondottan arról szól, hogy kicsit az oktatásnak a helyzetét hozzák vissza a régi keretek közé, úgyhogy nagyon mi is várjuk az eredményeket. Ennek az uniós finanszírozásból létrejött területnek a jövőjéről beszéljünk. Mik azok, amiket még itt kiaknázatlan feladatként látnak, és amiben keresik majd az uniós forrásokat a jövőben?
4: Mi beadtuk a projektnek a folytatását, bízunk benne, hogy sikerül megkapnunk ezt a támogatást, és ezt is ők is kiemelték, a parlamenti képviselők is, hogy valóban több ilyen projektre volna szükség, és egy ilyen következetes építkezésre. Mert ez a projektünk is jelenleg is, amit most is beadtunk, mivel rövid távú célokról lehet csak pályázni ebből a szempontból, ezért ez egy egyéves projektről lesz szó, és az egy éven belül nagyon nehéz hosszú távú célokat elérnünk. Mi igyekszünk nagyon komoly munkát kifejteni annak abba az egy évben is, hogy minél több eredményt lássunk, és minél több fórumra elvinni ezeket az eredményeket, mert ha van visszhangja az ilyen bemutatásoknak, akkor azok igazából azt láttatják, hogy az adott közösség nem csak elvárja, hogy támogassák őket, hanem tesznek is annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, kivitelező legyen, és utána pedig minél több fórumon pedig elmondják ezeket az eredményeket és sikereket.
2: Az biztos, hogy látva a pályázatok írás, látva magát a munkát, amit többször be is mutattunk rész egységenként itt a rádió éterén keresztül, azért jó volt látni, hogy hát ezekkel lehet foglalkozni, ezekkel a kérdésekkel. Ezt valaki méri, kutatja és vizsgálja, sőt, itt van két nyelven éppen a kezemben tudom tartani a törvény által adott fordított magyar, illetve ukrán nyelven a lehetőséget a kisebbségek nyelv használatára vonatkozóan, mennyire új szint kapott, hogy ezt unión belül az uniós közeledés szempontjából ez egy fontos kérdés, amit jó, hogyha mindenki saját szintén tud, mert sokszor kevesebbet tudunk a dologról, mint amennyi lehetőségünk adott a törvény szerint.
4: Igen, ugye mi tanulunk az európai uniós modellekből, és mi is azt látjuk, hogy Európában nagyon sok ilyen projektkezdeményezés indult meg, mi is ennek mintájára kezdtük el igazából ezeket a dolgokat átemelni Kárpátaljára, Ukrajnának az európai uniós csatlakozása folyamatok kapcsán pedig kifejezetten fontos dolog ezzel foglalkoznunk. Ugye a nyelvi tájképpel, meg a kisebbségi nyelveknek a használatával magában a tudományosságban már több évtizedes múltan rendelkező eredményeket, sikereket láthatunk, mi ezeket csak újra hangoztatjuk és újra elmondjuk, illetve igazából élünk most már azokkal a lehetőségekkel, amit az európai uniós támogatásoknak köszönhetően meg tudunk valósítani.
3: Milyen irányba folyik majd tovább a munka?
4: A munkának a folytatása elsősorban a többnyelvű támláknak a gyártás, azt látjuk, hogy nagyon fontos, és továbbra is szeretnénk megtartani ezt a lábát igazából a projektnek, illetve nagyon fontos van a számunkra, hogy a nem csak az írott formában tudjuk támogatni mondjuk a nyelveknek az elsajátítását vagy használatát, hanem mondjuk a nyelvi képzéseket is tudjuk támogatni valamilyen formában. Úgyhogy ami terveink vannak, és amit ami irányba láttuk, hogy érdemes volna elmenni, az, hogy minél több területen találjunk olyan lehetőséget, hogy a nyelvhasználatnak a tanulását támogassuk bármilyen formában. És itt gondolunk azon arra is például, hogy ilyen kis shorts videókat, kis videókat készíteni, ahol a fiatalok esetleg tudnának minél több impulzus kapni, hogy a nyelvet jobban megtanulják például, ne csak az iskolai keretek között, hanem mondjuk kisebb kis videóknak a segítségével is.
2: A zárt projektnek az időszakában volt ilyen felismerés, hogy jé, ez nekünk szabad, és miért nem tudtunk erről? Mint hogy amikor megkapja a különböző intézetben szintű vezető a törvény adta lehetőséget lefordítva a saját nyelvére, akkor voltak ilyen ráébredések, hogy ezt nem gondoltam volna, hogy lehet?
4: A hivatalos szektorban általában jobban tájékozódottak az emberek. Ott igazából csak bizonytalanságok voltak, egy-két minimális bizonytalanság. Ami érdekes volt inkább a gazdasági szférában, hogy kevesebben tudják, hogy mire volt lehetőségük vállalkozóként, vagy egyéb más alternatív szektorokban, gondolok itt a civil szektorban például, a civil szervezeteknek a szektorában. És mi azt hangsúlyoztuk, hogy ezekkel érdemes élni, ezekkel a lehetőségekkel, és támogattuk őket azzal, hogy kiemeltünk egy-egy paragrafust, egy-egy cikket, hogy erre az érdemes odafigyelni a hétköznapokban is, hogy akkor ezt tudják használni.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szántánk, és beszélgetettünk a témáról, és a következő utazás is valamerre messze földre lesz, úgyhogy kitartást kívánunk a következő napokhoz is.
4: Köszönöm szépen!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Híres László Kornéliával, a Hodink Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetőjével beszélgettünk.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Puls FM.
2: Megy lány, tudod én is. 11:57 perc van, 3 perc múlva véget ér adási időn, de azért külön köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a mai 2 órás hitkezdő műsorban.
3: Egy hétfői idézetet hadd bízzak a kedves hallgatókra Gyökösi Endrétől. Merjünk leülni valaki mellé és megkérdezni, hogy vagy. És fogja mondani, csak legyen rá időnk, szívünk és szeretetünk végighallgatni.
2: A Kárpátai Lelki elsősegi telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk, mindenkinek jó étvágyat kívánunk az ebédhez, és persze kitartás ehhez a hétfő naphoz. Ha Isten megtalál bennünket, akkor holnap visszatérünk 10 és 12 óra között új témákkal, érdekességekkel is. És 2 műsorvezetővel itt az FM 92.1-en a következő kiadásunkban.
3: Várunk mindenkit holnap is.
2: Búcsúzok a szerkesztők, ez alkalommal Gogola István.
3: És Bírta Zoltán.
2: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok! Halott pénz, ez pedig az, aki elvisz majd messze.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 жовтня, понеділок. З вами Ripási Естер та Кіш Вікторія.
6: Az orosz sugárhajtású drón támadása következtében október 11-én halálos áldozatok és sérültek voltak Ivano-Frankivskban. Kezdetben két halottról érkezett hír, később azonban háromra emelkedett az áldozatok száma. Emellett három ember megsérült. A támadásban több lakásos lakóépületek, kereskedelmi helyiségek és egy szálloda is megrongálódott. Harkiv elővárosában tegnap óta legalább 8 robbanás történt. Találat ért egy energetikai létesítményt. A támadások következtében hárman életüket vesztették, és legalább 28 megsérültek, számolt be a Suspilne Media.
7: Внаслідок атаки російського реактивного безпілотного літального апарата по Івано-Франківську 11 жовтня є загиблі та поранені. Спочатку було відомо про двох померлих, згодом їхня кількість збільшилася до трьох. Також поранення отримали три людини. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки і комерційні приміщення, а також готель. Тим часом у передмісті Харкова від учора пролунала серія із щонайменше 8 вибухів. Були зафіксовані влучання по енергетичному об'єкту, троє людей загинули і ще щонайменше 28 постраждали. Дали, пише Суспільне медіа.
6: Kárpátaljai munkalátogatása keretében Viktor Ljaskó, ukrán egészségügyi miniszter, a Beregszászi Alapellátási Központot is felkereste. Az intézmény munkatársaival a krónikus betegségek megelőzéséről és korai felismeréséről egyeztetett, különös tekintettel a 40 év felettiek egészségügyi szűrése program megvalósítására. A szűrésen eddig 820 páciens vett részt a központban. A megbeszélésen szó esett a vidéki lakosság gyógyszerellátásának javításáról is. Az Ukroposta gyógyszertár szolgáltatásán keresztül. Ennek segítségével a közösség lakosai már csak nem 1000 gyógyszerrendelést adtak le. Az egészségügyi központban emellett a betegek és az egészségügyi dolgozók számára egy lelki feltöltődés segítő teret is kialakítottak. Ez egyike annak a 60 hasonló helyiségnek, amelyet 21 megye alapellátási központjaiban hoztak létre. Erről Ukrajna egészségügyi minisztere számolt be.
7: У межах робочої поїздки на Закарпаття міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також відвідав Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги. З командою закладу обговорили профілактику та раннє виявлення хронічних захворювань, зокрема реалізацію програми «Скринінг здоров'я 40+», яку тут уже пройшли 820 пацієнтів. Також йшлося про доступність ліків для жителів сільської місцевості через сервіс «Укрпошта-аптека», за допомогою якого мешканці громади вже оформили майже 1000 замовлень на лікарські засоби. У центрі також облаштовано простір психологічного розвантаження для медичних працівників і пацієнтів. Це один із 60 таких просторів у центрах первинної медико-санітарної допомоги у 21 області. Йдеться у повідомленні очільника Міністерства охорони здоров'я України.
6: Több mint 650 kg feltehetően kratomot tartalmazó anyagot találtak a határőrök a Csapzáhony ukrán-magyar határátkelőnél. A növényi anyagot tartalmazó briketteket egy mikrobuszban rejtették el. A sofőr ülése fölött, valamint az utasülések mögött találták meg őket. A csomagoló anyaggal együtt a brikettek ösztömege meghaladta a 650 kg-ot. A határőrök lefoglalták az anyagot, valamint a buszt is, amelynek értéke meghaladja 255 ezer hrivnyát. Az esetről értesítették a rendvédelmi szerveket, írja az UNN. A kratom egy elsősorban Dél-Kelet-Ázsiában honos trópusi növény. Levelei olyan pszichoaktív anyagokat tartalmaznak, amelyek hatással vannak az idegrendszerre.
7: Понад 650 кілограмів речовини, схожої на кратом, прикордонники виявили на кордоні з Угорщиною у пункті пропуску Чоп-Загонь. Приховані брикети з рослинною речовиною знаходилися у мікроавтобусі над сидінням водія та за пасажирськими сидіннями. Загальна вага брикетів разом з упаковкою становила понад 650 кілограмів. Прикордонники вилучили речовину, а також мікроавтобус, вартість якого перевищує 255 тисяч гривень. Про знахідку повідомили правоохоронців. Кратом – це тропічна рослина, яка росте переважно в Південно-Східній Азії. Її листя містить психотропні речовини, які впливають на нервову систему. Про це пише UNN.UA.
6: A Huszti járásban egy 50 éves férfi égési sérüléseket szenvedett egy gázpalack használata közben. A baleset az előzetes információk szerint azért történt, mert a férfi nem megfelelően nyitotta ki a palackot, és ennek következtében megégett. A helyszínre mentőket hívtak, a férfit kórházba szállították, írja az Zakarpattya Online. A gázpalackok használata különös óvatosságot igényel. Ne használjanak sérült palackokat vagy berendezéseket, a gázszivárgás soha ne ellenőrizzék nyílt lánggal, és minden esetben tartsák be a használati előírásokat.
7: На Хущині 50-річний чоловік отримав опіки. Нещасний випадок стався під час користування газовим балоном. За попередньою інформацією, чоловік неправильно його відкрутив, внаслідок чого отримав опіки. На місце викликали екстрену медичну допомогу. Чоловіка госпіталізували, пише Закарпаття Онлайн. Пам'ятайте, газові балони потребують особливо обережного поводження. Не використовуйте пошкоджені балони та обладнання. Не перевіряйте витік газу відкритим вогнем і суворо дотримуйтеся правил експлуатації.
6: Újabb természeti katasztrófa sújtott le Nepálra. Földcsuszamlás és kiterjedt áradás miatt sürgősen evakuálni kellett a folyóparti falvak lakóit. 5 embert eltűntként tartanak nyilván, a mentőcsapatok pedig eddig 49 embert mentettek ki a veszélyeztetett területekről. A természeti katasztrófát egy földcsuszamlás idézte elő. A lezúduló földtömeg elzárta a helyi folyó medrét, ami a folyásirány szerinti alsóbb területek kiterjedt elárasztásához vezetett. Mint ismeretes, Nepálban augusztusban is súlyos áradások pusztítottak. Akkor a természeti katasztrófa több mint 1400 ember életét követelte, további 5200 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. A károkat több mint 2,56 milliárd dollárra becsülik. Az infrastruktúra helyreállításának első szakaszához pedig mintegy 5 milliárd dollárra lenne szüksége az országnak. Számolt be a Suspilne.
7: Нова природна катастрофа сталася в Непалі через сув ґрунту та масштабну повінь оголосили термінову евакуацію жителів прибережних сіл. 5 людей зникли безвісти. Рятувальники вже евакуювали з небезпечної зони 49 осіб. Стихійне лихо спровокував сув ґрунту. Маси землі перекрили місцеву річку, що призвело до масштабного затоплення території нижче за течією. Нагадаємо, попередня масштабна повінь була зафіксована у Непалі в серпні. Стихія забрала понад 1400 людських життів, а понад 5200 вважаються зниклими безвісти. Збитки оцінюються у понад 2,56 мільярда доларів, а для першочергового відновлення інфраструктури країні потрібно близько 5 мільярдів доларів, пише Суспільне медіа.
6: A végére egy felhívás. Október 15-én csütörtökön véradást tartanak a Kaszonyi kistérségben. A vératömlesztő állomás szakemberei Kaszonyban, a Bocskai utca 3-as szám alatt található művelődési házban várják a véradókat. A szervezők minden segíteni szándékozót arra biztatnak, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, hiszen a véradás életeket menthet.
7: Оголошення. 15 жовтня у четвер у Косонській громаді відбудеться День донора. Фахівці станції переливання крові чекатимуть на охочих здати кров у будинку культури за адресою село Косонь, вулиця Бочкая, 3. Організатори закликають усіх, хто має бажання допомогти, долучитися до ініціативи, адже донорство крові рятує життя.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A következő órákban is változékony időjárás várható. A hőmérséklet legfeljebb 17 fokig emelkedik, estére ez az érték 11 fokig csökkenhet.
7: У наступні години збережеться мінлива погода. Сьогодні температурний максимум становитиме на рівні плюс 17 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 11.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám.
9: Max Verstappen magabiztos győzelmet aratott a Formula 1-es szingapúri nagydíjon, a holland versenyző mögött Charles Leclercért célba a dobogó harmadik fokára pedig Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. Antonelli újabb erős teljesítményével 102 pontra növelt előnyét a világbajnok összetetben, így akár már az ószíni futamon bajnok alatásra kerülhet sor. Lewis Hamilton a hatodik helyen zárt, míg George Russell a mezőny végéből indulva a 9. helyig kapaszkodott fel. Folytatás két hét múlva az amerikai nagydíjjal. Max Verstappen v plánu novýhra Grand Prix Singapuru Formule 1 za Holandcem finišoval Charles Leclerc a tretí místo zdobul Andrea Kimi Antonelli. Antonelli za vďaky červovému silnému rezultátu zvýšil svoju převahu v osobnostním zániku do 102 bodů. Tož už na etapě 8 může být bude se dostrokové vyznačení čempiona. Lewis Hamilton završil honku 6. a George Russell startoval z chvosta pletonu, pídňám se do 9. pozici. Prodloužení sezónu za 2 týdny na Grand Prix Sha. A Premier League 6. fordulójának központi mérkőzésén a Manchester City 3-0-ra legyőzte a Liverpoolt az Anfielden. A 62. percben a hazaiak ember hátrányba kerültek, miután Ryan Gravenberg megkapta a második sárga labdát. A második félidőben a City teljesen átvette az irányítást és háromszor is betalált. Erling Haaland, Jeremy Doku és Ryan Cherki szerezték a gólokat, ezzel maga biztos győzelmet aratva. Párhuzamosan más mérkőzések is lezajlottak a fordulóban. A Crystal Palace hazai pályán legyőzte a Nottinghamet, míg az Everton idegenben 2-2-es döntetlen játszott a Hull City ellen, egy fél idő alatt 4 gól esett. 6 forduló után a Premier League élmezőnye így alakult, Manchester City 18 pont, Arsenal 15, Brighton 13, mögöttük pedig a Brentford, Everton és a Chelsea állnak 10-10 ponttal. V centrálnom máči šosto turu APL Manchester City rozromil Liverpool na Anfieldě s rachunkom 3-0. Na 62. chvilení hospodary zaležilися u Manchesteru, Ryan Gravenberg otrimal druhou žoutou kartku. U druhému tajmi místiany povnistiu kontrolovali hru i zabili третій. Ерлінг Холанд, Джеремі Доку та Райан Шеркі оформили впевнену перемогу. Паралельно відбулися інші матчі туру. Кристал Пелас на власному полі здобув переконливу перемогу над Ноттінгем Форестом. А Евертон зіграв результативну нічию 2-2 на виїзді проти Халл Сіті, де за один тайм було забито 4.

0: Egy perc is elég ahhoz, hogy más szemmel lásd a napod. Ez az Útravaló, ahol a hétköznapok találkoznak az igével. Maradj velünk!
1: І однієї хвилини достатньо, щоб інакше поглянути на світ. В ефірі рубрика «У дорогу», де щоденне життя зустрічається зі Словом Божим.
2: Megbecsülés, jó szó, saját magunk megbecsülése, avagy önbecsülés. Mai világunkban az emberek önbecsülésével gond van. Bármely pillanatban elveszíthetjük állásunkat, és rádöbbenhetünk arra, hogy a társadalom számára semmit sem érünk. Ennek az a következménye, hogy oly sok ember nem találja a helyét, lecsúszik, a társadalom perifériájára kerül. Ebből aztán következik az alkoholizmus, a kábítószerezés, és még oly sok minden rossz. És az ember nem tud magához egy jó szót mondani. Az ember nem ér semmit, ezt hirdeti a társadalom, a média, és ezt nagyon sokan el is hiszik. Aki így ítéli meg magát, annak a környezete is sérül. Egy olyan családban, ahol az édesapa vagy az édesanyja így gondolkodik önmagáról, ott a gyermekek is megkeseredettek, és hasonlóan önbecsülés nélküliek lesznek. Megdöbbentő, hogy mindez mennyire látszik a fiatalokon. Hosszú éveket ülnek az iskolapadban, és rá kell döbbenniük, hogy mindez felesleges volt. A diplomájuk, képzettségük egy fabatkát sem ér. Valójában ez a világ helyes rendje? Valóban emberi életeknek kell tönkre menni? Magukat a nullával kell egyenlővé tenni? Az ember beugrott a mókus kerékbe, és nem tud kiszabadulni, csak hajtja és hajtja, de nem jut sehova. A baj akkor kezdődik, ha kezd rádöbbenni, hogy mindent feleslegesen tesz, és ha ilyenkor nem jön valami külső segítség, bíztatás, akkor mindennek vége. Sokan úgy gondolják, hogy nem adnak bele mindent, talán az ő hibájuk, hogy nem jutnak egyről a kettőre. De minden ez ellen küzd. A reklámok meg akarják mondani, hogy mire van szükségünk. A munkahelyeken az embereket inkább, mint robotokat használják, és nem úgy, mint kreatív, gondolkodó lényeket. Mit tehetünk? Van-e ebből kiút? Az önbecsülését vesztett ember vajon visszatalálhat-e? Sokat segíthet, ha elindul a szekér, önbecsülése annak az embernek van, akit becsül a környezetem. Éppen azért az önbecsülés és a megbecsülés szorosan összetartozik. Ha nem lesz változás, és a társadalom nem keres kiutat, akkor egyre nagyobb problémákkal nézünk szembe. Nem igaz, hogy az ember ennyire nem érne semmit. Nézve és vizsgálva ennek a világnak az élővilágát, még mindig azt látjuk, hogy a legmegbecsültebb élőlény az ember. Az ember képes arra, hogy szeressen, hogy gondolkodjon és beszéljen. Mindez mindennél többet jelent. Ebben a világban különösen meg van becsülve az ember, minden élőlénynél több, és ennek a világnak a rendjében a legfontosabb helyet foglalja el. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Az önbecsülés a megbecsülés következménye. A környezete által meg nem becsült ember magát sem becsüli. Ha kimegyünk az ajtón, és a városban sétálva elesett emberekkel találkozunk, akkor próbáljunk feléjük jó szóval és megbecsüléssel fordulni, hogy az önbecsülésük éljen, és ne halljon meg teljesen.
0: A mai Útravaló véget ért, de az üzenete elkísér. Tarts velünk legközelebb is!
1: В ефірі прозвучала рубрика «У дорогу». Нехай почуте послання супроводжуватиме вас протягом усього дня.
3: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Ma egy különleges, kevésbé ismert, de annál izgalmasabb történelmi helyszínre hívom a hallgatókat. A Felső-Tisza vidék határáról, Vásárosnaménytól nem messze Vámosatyára, ahol a Büdi váromjai mesélnek a múltról. A településhez közel egy csendes, természetközeli környezetben találjuk a Büdi váromját, amely a 16. században épült reneszáns stílusban. Egykor vizes árok, kaputorony és erős várfal védte, ma pedig már csak a földben rejtőző kövek és a feltárások nyomai idézik fel a hajdani erősséget. Mégis van benne valami különleges. Az ember itt nem csak egy romot lát, hanem egy egész korszakot érez maga körül. Aki erre jár, annak érdemes úgy tekinteni a vidékre, mint egy nagy, összekapcsolódó történelmi térre. Hiszen nincs is messze innen Vásárosnemény, amely ma a Bereg egyik meghatározó központja. Innen indulva könnyen bejárhatók ezek a rejtett értékek. Tákos, Csaroda, Gelénes és Vámosatya is egy-egy apró, de nagyon gazdag darab ennek a tájnak. Vásárosnaményból nézve ez a térség egy igazi élő történelemkönyv, ahol egy rövid kirándulás alatt középkori várak, régi templomok és természetközeli helyszínek kapcsolódnak össze. A Büdi váromja pedig jó példa arra, hogy a múlt nem mindig látványos falakban él tovább, hanem a történetekben, amelyeket magunkkal viszünk. Egy csendes sét a Vámosatya határában így nem csak kirándulás, hanem egy időutazás is, a Bereg szívéből indulva.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családos szemmel.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam a stopa. Jodim FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: 3000 від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
1: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
6: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
7: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszáz Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ma egy különleges, kevésbé ismert, de annál izgalmasabb történelmi helyszínre hívom a hallgatókat. A Felső-Tisza vidék határáról, Vásároslaménytól nem messze Vámosatyára, ahol a büdi váromjai mesélnek a múltról. A településhez közel egy csendes, természetközeli környezetben találjuk a büdi váromját, amely a 16. században épült reneszáns stílusban. Egykor vízesárok, kaputorony és erős várfal védte, ma pedig már csak a földben rejtőző kövek és a feltárások nyomai idéz fel a hajdani erősséget. Mégis van benne valami különleges. Az ember itt nem csak egy romot lát, hanem egy egész korszakot érez maga körül. Aki erre jár, annak érdemes úgy tekinteni a vidékre, mint egy nagy, összekapcsolódó történelmi térre, hiszen nincs is messze innen Vásároslemény, amely ma a Bereg egyik meghatározó központja. Innen indulva könnyen bejárhatók ezek a rejtett értékek. Tákos, Csaroda, Gerénes és Vámosatya is egy-egy apró, de nagyon gazdag darab ennek a tájnak. Vásároslaményból nézve ez a térség egy igazi élő történelemkönyv, ahol egy rövid kirándulás alatt középkori várak, régi templomok és természetközeli helyszínek kapcsolódnak össze. A büdi váromja pedig jó példa arra, hogy a múlt nem mindig látványos falakban él tovább, hanem a történetekben, amelyeket magunkkal viszünk. Egy csendes séta Vámosatya határában így nem csak kirándulás, hanem egy időutazás is, a Bereg szívéből indulva.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: Kocka 52/B.
1: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Я с тобою, с тобою, с тобою.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Радио Пульс. Сильяно 102 и 1 FM. Классное радио.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Köszöntöm a hallgatókat a Púzus FM hullámhosszán, a mikrofonnál Antal István, ez itt az NSÁV, mai műsorom címe akár az is lehet, hogy legendák újra gondolva. Olyan dalokat válogattam össze, amelyeket mindenki jól ismer, de legtöbben talán a feldolgozásból. Először mindig egy rövid részlet az eredetiből, majd hallhatjátok a változatot, ami új életet adott a dalnak. És hogy melyik a jobb, az eredeti vagy a feldolgozás, a döntést mindenki maga hozza meg. Слухачам радіо Пульс вітання, з вами ведучий Антон Іштван. І сьогодні у програмі музичний трек, пісні, які всі добре знають, але більшість, можливо, з кавер-версії. Спочатку завжди короткий уривок з оригіналу, а потім ви почуєте варіант, який подарував пісні нове життя і нове дихання. Починаємо. Еліс Преслі баладája ігазі романтикус хангулатот арастот, да Pet Shop Boys синтіпоп фелдолгодашава лет мелюле világсікер.

A Simon & Garfunkel dala eredetileg a 60-as évek egyik nagy filmjében, a Diploma előttben is felcsendült, a Disturbed feldolgozása viszont teljesen új értelmet adott neki, sötétebb, monumentálisabb, sokak szerint az egyik legerősebb modern feldolgozás.

0: Hello, Pulzusef M Radio.
1: A The Zatons dala jól sikerült, de Amy Winehouse és Mark Ronson verziója rádiósláger lett, Amy hangja pedig legendássá tette.

az LGT dala 70-es években született, de a repülők feldolgozásában a 90-es évek új nemzedéke is magáinak érezhette. Így hangzik, amikor egy magyar klasszikus új szárnyakat kap.

Pulzus FM. A Halleluja Leonard Cohen eredetiében költői volt, de Jeff Buckley feldolgozása lett az, ami igazán a szívekbe lopta magát.

0: Ezzel véget ért a Zenesáv mai adása, a legendák újra gondolva. Hallhattuk, hogy a dalok új köntösben sokszor még erősebben szólnak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a mikrofon mögött Antal István voltam. Találkozunk legközelebb is itt, a Pulzus FM-en. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек прозвучал и песни, которые все добре знают, але большинство, возможно, с кавер-версии. Дякую за увагу, залишайтесь надалі с Радио Пульс FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
2: Zeneschav. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

0: óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda, Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kiki lesve a levelek közül. Hol lehet az a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk. És azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is, és most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Hát, ott jön picúr, és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem kurulnak. Picúr a fa aláért. Fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül még egy csomó figurát tudok. Majd meglátod. Na, gyere, gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba. Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkangatott. Repülünk, suhanunk, micsoda bringa, micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésűtartó, kulcsfogar. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van, mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le.
1: Én is?
0: Hát, neked nem muszáj. Úgyis én tolom a biciklit.
1: Most gyalogolhatunk haza.
0: Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön.
1: De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát, és fújd fel a kereket.
0: Picúr idegesen hümmögetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte.
1: Nincs pumpa. Valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs.
0: Aha. Ködlámpa van, fésűtartó van, zászló van, első hátsó vicsogó van, pumpa nincs.
1: Ajjaj, ez aztán a meglepetés, ajjaj.
0: Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol? Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom kicsit összehúzta magát, s szelíd hangon magyarázott.
1: Hát csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó. Hú, ha az most itt lenne!
0: Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe.
1: Na, óriás tüdejű levegőfújó amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi, egy leengedett vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni, fantasztikusan.
0: Amikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújni való nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél.
1: Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel.
0: Hát, ahogy ment, mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Hát ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak. És ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett.
2: Rendben van, csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó, fújja fel.
0: Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, aztán a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetében egy kicsit túlfújta a gumikat. Vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra. Majd mikor a negyedik gumi is kidurrant és csend lett, így ordított mérgesen.
2: Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyja el a benzinkutat!
0: Szegény, óriás tüdejű levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, és közben kiabált, mint egy ószeres.
2: Nincs valami felfújni való, levegő tessék, halló! Nincs valami felfújni való.
0: Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett.
2: Ha nincs, hát nincs. Ajajaj, mit tehetek egyebet? Tovább vándorolok. Majd csak lesz valami.
0: Kiállt az út szélére, s integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt. A sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon.
2: Ugorj fel hátra, öcsi!
0: Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
2: Hú, enged a gumi!
0: Majd lekászálódott a fülkéből, s körbe járta a kocsit.
2: Ez se lyukos, ez se lyukos.
1: Hát akkor mi sziszeget?
0: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
2: Aha, te voltál. Hát minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnál? Hát mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
0: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
2: Ajjaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő.
0: Így is tett. Kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat. Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe, így, hogy a mozdonyvezető kinézett az ablakon, s meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
2: Na most előre megyünk, vagy átra megyünk,
0: morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
2: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Hm? Leszállni!
0: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott állt, meg szomorkodott, eszébe jutott valami.
2: Elmegyek Gombóc Artúrhoz! Ő biztosan segít rajtam.
0: El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte.
3: Hahó, Artúr, lakhatok nálad egy kis ideig?
0: Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt.
2: Természetesen, vendég a háznál, öröm a háznál, gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládét. Tudod, keményen fogyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét. De akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fúj fel semmit a lakásban.
0: Óriás tüdejű levegőfújó panaszosan feljajdult.
3: De hát, mit csinálják, ha annyi fölösleges levegő van bennem?
0: Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett, valóban, mit csináljon szegény, majd így nyugtatta a panaszkodót.
3: Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújnivalót.
0: Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
3: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
0: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű lebegőfújó belülről felfújta.
3: Csak el ne vigye a szél!
0: Sóhajtott Gombóc Artúr.
3: Ennek a felesett tréfa azonnal keresnem kell valami felfújnivalót a csokoládé ráér.
0: S rohant, ahogy csak a lába bírta. Először madárvédő golyókapkodóhoz ment, s lihegve hadarta.
3: Sürgősen segítene kellene valakin!
0: Madár az illető? Kérdezte madárvédő golyókapkodó.
3: Nem, nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog. Nem tudsz valami felfújni valót?
0: Madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta fejét.
1: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg Radírpóknál!
0: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant Radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
3: Ha-ho, Radírpók, itt vagy!
0: Radírpók felmászott a lyukból.
4: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz? Ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
3: Azt akarom, hogy... Nem tudsz-e valami felfújni valót? Ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
0: Radírpóknak felcsillant a szeme.
4: És mindent fel tud fújni.
3: Minden? Hajjaj!
4: Engem is? Téged?
3: Minek?
0: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
4: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
0: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
3: Hogy micsoda? Hát persze, hát vagyis én most rohanok, szervusz!
0: Egyenest festék tüsszentő Habci Benőhöz ment. Hadarva mondta.
4: Szervusz, de jó, hogy itt találok, mondd, vagyis mi búsulsz?
0: Festék tüsszentő Habci Benő a fejét lóg.

0: meg. Bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta új.
1: Gombóc Artúr megnézte az autót, s a fejét csóválta.
0: Ajaj, ez kompec, ebből se lesz már motor.
1: Festék tüsszentő Habci Benő még fancsalibb képet vágott.
0: Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem?
1: Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
0: Várjál csak! Várjál csak! Ne bőgj a fülembe! Hadd töprengjek egy kicsit! Megvan! Hoplahó, megvan! Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál! Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé! Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzin, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk!
1: Festéktüsszentő Habci Benő képe felvidult, majd újra elkamarodott.
0: De mi lesz, ha szélcsend lesz?
1: Gombóc Artúr csak legyintett.
0: Semmi vész, ez a lényeg. Mert nem kell hozzá szél. Nem kell. Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyorshajtásért.
1: Erre már festéktüsszentő Habci Benő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, s a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő Habci Benő is nagyon elégedett volt, mert ő gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt, tudod miért? Picúr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. És én elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt.
0: Szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: inkább leesett.
1: A vasúrrubába. Volt egyszer egy szegény favágó ember, de az aztán csak ugyan szegény volt. A bőre és a csontján száradt a rettenetes sok éhezéstől. Hát még a gyermekei. Uram Jézus, a gyermekei. Ezeknek már zörgött is a csontocskájuk, és minden kis széllebbenésre lefordultak a lábukról. Búsult a szegény favágó, a szíve is majd megszakadt, ha látta azt a sok éhező gyermeket. Mert sokan voltak ám, mint a rostalika, talán még egyel több. Egyszer aztán, mit gondolt, mit nem a szegény ember, vállára vette a fejszét, a gyermekeinek nem szólt semmit, s elment hazúról. Hogy hová megy, azt nem is tudta, de eltökélte magában, hogy addig meg nem nyugszik, míg a sorsa jobbra nem fordul. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által, s meg sem állott, míg egy erdőbe nem ért. Már szépen rá is esteledett, de még mindig nem állott meg. Botorkált elébb-elébb a sűrű rengetegbe, de bizony annak sem vége, se hossza nem volt. Mindegy, gondolta, már meg nem áll, ha a világ végéig tart is az erdő. De egyszerre csak gyönge világosság verődött az útjára. Megállt, aztán ismét megindult a világosság irányába.

0: Ment, s nem sokára egy kis házikó eléért. Annak az ablakából jött a világosság. Nem sokáig gondolkozott, beállított a házikóba. Bánta is ő, ha az ördög lakik is abban. Azám egy lelket sem talált. Az asztal meg volt terítve szépen, étel-ital bőven volt rajta, az ágy is meg volt vetve, de hiába kajtatta fel a szobának minden zegédzugát, egy árva lelket sem talált. Ha nincs, nincs, mondta magában. Leült az asztalhoz, s evett, ahogy győzte. Ha adlakék jól most már ő is egyszer az életben. Jól is lakott, mint a duda. Volt még egy pippadohánya, rágyújtott, s füstölt, mint egy kémény. Egyszer csak mit lát? Egy nagy fekete macska ül előtte az asztalon. De már ezen csodálkozott a szegény ember. Ő ugyan el nem tudta gondolni, hogy kerülhetett elébe ez a csúnya fekete állat. Mert csúnya volt, mint a sötét éjszaka. Már éppen le akarta kergetni, de mire meggondolta, a macska már eltűnt az asztalról, mintha csak a föld nyelte volna el. Hát, ilyen csodát még nem ettem, morgolódott a szegény ember. Mikor jött, akkor sem vettem észre, mikor elment, akkor sem. Isten, Istenem, ne legyen, ha az ördög házába nem kerültem.
1: Jól gondoltad, szegény ember, szólalt meg valaki e pillanatban. Az ördögök házába kerültél.
0: És most már igazán megijedt a szegény ember. Iholni, ott áll előtte egy égtelen csúf öregasszony, kinek az óra tiszta vasból van, s olyan hosszú, hogy a földet verte. De kongott is a föld, mikor az órát hozzáveregette. Megijedt bizony, nem elég, hogy ezt sem látta, mikor belépett, de ez még az ő gondolatát is kitalálja.
1: Úgy van, úgy, te szegény ember, folytatta az öregasszony. Én a vasorú bába vagyok, anyja az ördögök királyának. Hát ide jövél az én házamba, hiszen jó helyre jöttél. Mindjárt jön a fiam, s visz magával a pokolba.
0: Könyörgött a szegény ember, de nagyon, hogyha Istent ismer, ne vitesse őt a pokolba, mi lesz az éhező gyermekeivel. Mondta a vasorú bába.
1: Ez csak úgy kerülheted el, ha magaddal viszel engem is a te hazádba.
0: Hiszen még csak ez kellett. Most már úgy megijedt a szegény ember, hogy majd felfordul.
1: Úgy bizony, ha elviszel. Neked úgy sincs feleséged, majd az leszek én, s meglátod, milyen jól gondját viselem a gyermekeidnek. Tejbe vajba fürözgetem, s hasább fával kenegetem.
0: Mit volt mit tenni a szegény embernek? Rá kellett, hogy álljon a vasorú bába kívánságára. Elébb nagy tarisznyát teleraktak mindenféle jó étellel, egyet pedig arannyal, ezüsttel, s két tarisznyát föltettek egy szamárra, s azzal elindultak a szegény ember faluja felé. Már egy egész napot mentek, amikor megállapodtak az erdő közepén. Elővették az elemózsiás tarisznyát, s ettek, ittak, lakmároztak. Addig ettek, addig ittak, hogy a vasorú bába elszédült a sok bortól. A szegény embernek sem kellett egyéb. Fogta a fejszét, s olyat ütött a bába orrára, hogy mindjárt ketté törött. Nagyot ordított a bába, de az orra eltörésével az ereje is elveszett, s meg sem tudott mozdulni fektéből. Hanem az orra akkorát kongott, de akkorát, hogy megrendült belé az erdő, s még a pokolba is lehallatszott.
2: Csű! Kiáltotta az ördögök királya. Az anyám orrát valaki letörte! Utána!
0: Szaladott ki a pokolból, mintha csak a szemét vették volna. De eközben a szegény ember sem tátotta a száját. Levette a szamáról az aranyas tarisznyát, és szaladott ő is, ahogy csak győzte a lába. Hallotta, hogy kiabál utána az ördögök királya.
2: – Nézz vissza, te szegény ember, nézz vissza, nem bánod meg!
0: De volt esze, s nem nézett vissza. Nem is érte utol az ördögök királya, míg a szegény ember éppen a maga udvarába bé nem ért.
2: – Hopp, megvagy! – kiáltotta az ördögök királya. – Te gyilkos! Most szörnyű halálnak halálával halsz meg!
0: – Eresz! – kiáltotta a szegény ember. – Mert itt én vagyok az úr! De az ördög nem eresztette, húzta visszafelé. Hát egyszer csak a nagy lármára kiszalad a szegény embernek valamennyi gyermeke. Megörültek, de mennyire? Azt hitték, hogy az apjuk hozta az ördögöt, s azért hozta, hogy ők megegyék. Mindazt kiabálták.
1: – Nekem az ördögöt, nekem, nekem!
0: Mindegyik egymaga akarta megenni. – Aj, megijed erre az ördög szörnyűségesen! Ő még életében nem látott egy apának ennyi gyermeket. Ennek bizony fele sem tréfa. Ez a tenger sok éhes gyermek még felfalja őt, de úgy, hogy még egy porcika sem marad belőle. Most meg ő könyörgött a szegény embernek, hogy eressze szabadon.
2: – Menj Isten hírével! – mondta a szegény ember. – Mind a vízig szárazom.
0: Az ördögök királya szaladt, mint a veszedelem. Vissza sem mert nézni. Pedig a szegény ember is eleget kiabálta.
2: – Nézz vissza, ördög! Nézz vissza, nem bánod meg!
0: – Dehogy nézett vissza. A szegény ember pedig ezután búját sem mondotta. A tarisznya aranyból, ezüstből gazdag ember lett, és most már úgy élnek, mint a hal a vízben. Úgy bizony.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Pulse. 92.2 FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.